0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
0: Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Mi hozott a barlangomba, hercegnő?
3: Beszélnem kell veled.
2: Rendítsek. Mit hoztál?
3: A naplómat. Minden este írok bele.
2: Mikor kezdted a naplót?
3: Azután, hogy először láttam a filmet.
2: Igazán?
3: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Hazai, a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Hamarosan véget ér a támfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan véget ír a távfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra, számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol távfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a távfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debreceni Egyetemhez kötődő esemény a csapatoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, miközben sürgősségi helyzeteket modellező szituációkat oldottak meg. A verseny célja az volt, hogy a résztvevők valósághű körülmények között próbálhassák ki tudásukat, és gyakorolhassák azokat a beavatkozásokat, amelyek akár emberéleteket is menthetnek. A feladatok között szerepeltek sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, ahol nem csak szakmai felkészültségre, hanem gyors reakcióra és jó együttműködésre is szükség volt. A szervezők szerint az ilyen programok különösen fontosak a leendő szakemberek számára, mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti-éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

Ed Sheeran a Best FM rádióban az éjszakai műsort lezárva, hogy indulhasson egy újabb reggel az önök zenei kedvenceivel. Például a Giant-tel, Calvin Harris-szel és Regan Bonnennel.

0: hogy nálunk nem csak az újdonságok, hanem az egykori nagy zenei kedvencek is szólnak. Hát persze, ezért vagyunk mi a Best FM. Hat óra volt, 2 perccel. Jó reggel Debrecen, és jó reggelt Szervác! Tényleg, ma Szervác van, nem is Bonifác. Mondjuk a lényege nem változtat, majd mindjárt mondja a reggeli hírszerkesztőnk, vagy akár én, hogy ez mit jelent az időjárás szempontjából ezekben a napokban.
1: Megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdúbiarban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdubihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi Kártya program segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás

0: vagy növényvédőszer maradványok, mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeripariért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
1: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacsal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
0: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen. Számolt be róla az unideb.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása.
2: Hideg a reggel, képzeljék el, legalább 8 fokkal hidegebb, mint tegnap ilyenkor. Mert ha tegnap ilyen 16 fokkal kezdtünk, akkor ma bizony ez nem több, mint 8 Celsius fok. Ott beszélgettük is a rolleres kollégával, hogy nem nagyon akar nyár lenni, és hogy milyen jó lenne, hogy lenne egy kesztyű nálunk. És ez nem túlzás, május 13-án azért a bonifácok után, bocsánat, a pongrácok után, mert holnap jönnek majd a bonifácok, a szervácok is teszik a dolgokat, itt van a fagyos szentek napja. És ez meg is látszik Debrecen időjárásában.
3: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
2: Dani, köszönjük szépen. Hát, ha lesz 20 fokba, akkor sokat mondok. Ne, annyi biztos nem. Itt az időkép.hu információi alapján olyan 14-15 fok valószínű, és igen, ma is fog esni az eső, nem olyan nagy mennyiség, de ma és szinte a hét minden napján kapunk majd előre. Mint hogy kapunk Debrecen zenei kedvenceiből, és ez már a szerda reggel. Jó reggelt a Best FM-mel! Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!
4: Saw the pills on your table for your unrequited love.

0: fáradt reggelek, így indult a Kowalski meg a Vega. Ön nem szeretne egy fáradt reggelt? Akkor csak a Best FM. Jó reggel, Debrecen!
1: Jó reggel!
0: A 104,6 MHz-en május 13-án, szerdán. És igen, Genzó barátom, tudom, a Noellek is ünnepelnek, csak a Noelleket nem tudtam összehozni a fagyos szentekkel, mert ők hárman, ugyebár, a pongrácok, a szervácok, és a bonifácok, és hát teszik a dolgukat, mert hogy egy jó kis hidegfronttal lehűtötték Debrecen hőmérsékletét, meg a kedélyeket is. Hát ezt nem mondanám nyárias reggelnek, így a nyár felé közeledve. Jó, mondjuk május közepe közeledik, a nyár azért még arrébb van, de ezen a héten nem is kapjuk meg a nyárias meleget, mert a legjobb esetben is 21-22 fok lehet, és nem ma, mert mára csak 14 fokat ígér az időkép.hu. Egyébként most olyan 5 és 6-7 fok körül van a hőmérséklet, igen, hideg a reggelünk, a tegnapi naphoz képest mindenféleképpen. Szóval, május 13-a van, és mindjárt egy közlekedési információval folytatjuk a szerda reggelben. Andi írja, hogy Balmazújvárostól Nagyhegyes felé, a Keleti hídtól a körforgalomig csúszik az út, valami olaj vagy gázolaj folyás lehet. Azt írta, hogy a párja alig tudta megfogni a kocsit, pedig tapasztalt sofőr. Óvatosan vezessen mindenki arra felé. És egy üzenet, Pipás, vigyázz magadra, várunk haza Kittivel. Szóval Balmazújvárostól Nagyhegyes felé, a Keleti hídtól a körforgalomig csúszósabb szakaszra is számíthatnak. És hogy még mire? Például Debrecenben, azt majd lehet, hogy ön mondja el nekem, a telefonszámom 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Hazai kedvenc után egy világsláger, mégpedig 1977-ből. Igen, a Bee Gees együttes írta John Travolta Szombatesti Láz című filmjének a zenéjét, és ebben nem csak ilyen jó kis dance dalok voltak, hanem ilyen líraiak, és mint a How Deep Is Your Love. 8 perccel, fél hét előtt érkezik.

Gun, Gun, Gun a Best FM rádióban David Gettától, Teddy Swimstől és Tom Sendájtól fél hétkor. És egy közlekedési információ, akitől? Gergelytől? Gergelytől vagy Gabitól? Azt írja, hogy Gergő lesz, oké, köszi, megvan, hogy az elhúzás még mindig ott van a homokkertén, tehát ha valaki arra felé szeretne elhúzni, akkor készüljön a sáv elhúzásra. Ez ugyebár már a felüljáró után van, és Mike Pércs felé, tehát majdnem ott az erőműnél sávelhúzás, terelés, tessenek figyelni, milyen elánnal érkeznek a belváros felől. 500-540 és 39-33 104-6. Na, elindítok egy muzsikát, mert van egy hozzá csatolható mai születésnaposunk, vagyis hát lenne, de sajnos ő már nincs közöttünk. Kíváncsi vagyok, hogy ebből a televíziós sorozat, a Magyar Televízió gyermekműsorok szerkesztősége készítette, 70-es évek? Akkor biztos? 80-as évek? Akkor is. Na, melyik volt ez a sorozat?

0: bizony a cimbora, és hogy vajon kit tudunk hozzá kapcsolni a műsor vezetőjét, aki sajnos már nincs közöttünk, Juhász Jácint színészről van szó, 83 évvel ezelőtt született ezen a napon. Na de menjünk még korábbra a történelmet illetően, van lenne Mária Terézia, osztrák császárnő, magyar királyné születésnapja, egyébként Magyarország királynője 1740 és 1780 között volt, kereken 40 évig? Ah, az nem kevés. 309 éve született Mária Terézia. 128 évvel ezelőtt Jendrassy György, mérnök, feltaláló, a magyar gázturbina úttörője. Ma 114 évvel ezelőtt született Várkonyi Zoltán, színész, rendező, olyan remek filmeket készített, mint a Fekete Gyémántok, az Egri Csillagok, a Kárpáti Zoltán, vagy éppen a Kőszívű ember fiai. Egy kosárlabdázó, nem, bocsánat, kosárlabdázó is lesz, de hölgyeké az elsőbség, úgyhogy egy kézilabdázóval folytatjuk. Görbic Anitát a világ egyik legjobb játékosának tartják. 43 esztendős a mai napon, és ami a kosárlabdát illeti, Dennis Rodman, amerikai kosárlabdázó színész, kétszeres NBA bajnok a Chicago Bulls csapatával. Vagy hívjam úgy, hogy Dennis Rodman a féreg? 65 éves lett a féreg és a nyerő páros filmek főszereplője. Később köszöntjük majd a vámpírfiút, aki ma a 40. születésnapját ünnepli. Robert Pattinsont az Alkonyat filmekből, és tuti, hogy érkezik még Stevie Wonder is, aki pedig ma 76 esztendős lett, de nem most, mert most a névnaposok jönnek, és hát na, itt is hölgyeké az elsőbség, csak azért sem a szervácokkal kezdjük, mert haragszunk rájuk, hanem az imolákra hegyezzük ki a dolgot.
1: Köszöntjük Imola nevű hallgatóinkat! Az Imola női nevet nagy valószínűséggel Jókai Mór alkotta Bálványosvár című regényében. A névadás alapján az Imola növénynév lehetett. A névnek semmiféle kapcsolata nincs az olaszországi Imola város nevével. Egyik legismertebb viselője a névnek Gáspár Imola, erdélyi magyar színésznő, a másik pedig ön kedves Imola, aki a rádiót hallgatja.
0: Jó, hát akkor itt vannak a szervácok, és persze őket is felköszöntjük.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük szervác nevű hallgatóinkat, a szervác latin-német eredetű férfinév, jelentése megszabadított. Legjobban a fagyos szentek közül ismerjük ezt a nevet, és természetesen önt is, kedves szervác, aki reméljük nem hoz nekünk hideget, és most a rádiót hallgatja.
0: És ma a Noelleket is köszönhetjük, május 13-án, és akár december 25-én is karácsonykor. Névnapjuk van, Noel napja, a francia eredetű név jelentése, születésnap. Úgyhogy nem boldog születésnapot, hanem boldog névnapot kívánunk a Noeleknek, az Imoláknak és a szervácoknak is, akinek viszont boldog születésnapot kívánunk, és már Debrecenben is koncertezett, hát vagy legalábbis megpróbált Debrecenben koncertezni. Első fellépése és azóta is utolsó, már ezt emlegettem a minap, nem jött annyira jól össze. Alexander Rybak, akit hallhat, 40 esztendős lett, az Eurovízió sztár, a Fairy Tale előadója. 4 perccel, fél hét után ő érkezik.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, munkájában egy kicsit stresszes helyzet alakul ki, félreértések, bosszankodások adódnak, lehet, hogy ön is harciasabb, ha pénzszerzésről van szó. Bika, kisé morózus hangulata van, a rutin munka nyomasztja, úgy érzi egy helyben topog, de a sötét felhők hamarosan szétoszlanak. Ikrek, tennivalói mellett a baráti összejövetelek is felvidítják, népszerűségben sütkérezhet, a párkapcsolatban él, a szenvedélyek újjáéledését tapasztalhatja, ha egyedülálló, egy nagyon érdekes, izgalmas személlyel ismerkedhet meg. Rák, üzleti kapcsolatai ápolására kiváló időszak következik, már ma is pénzügyek foglalkoztatják, szeretné jobban beosztani a már meglévő forrásait. Oroszlán, a tegnapi kellemetlenség ma óvatosságra készteti, kerüli a vitát, ne hagyja, hogy provokálják. Szűz, jó lehetőség kínálkozik anyagi helyzete javítására vagy rendbehozatalára, koncentráljon, ne aprózza el magát. Mérleg, kora reggel felkapja a vizet egy lényegtelen dolog miatt, a legjobb az lenne, ha a közös pénzügyeket akkor intéznék, ha mind a ketten nyugodt hangulatban vannak és készek a kompromisszumra. Skorpió, egy véletlen találkozás alkalmával új információ birtokába jut, ezáltal új színben látja a környezetét, azért ne higgyen el az utolsó szóig mindent. Nyilas, olyan lehetőségek nyílnak meg ön előtt, amelyekkel feltétlenül élnie kellene, amikor azonban dönt valamiről, ne csak a pillanatnyi érdekei vezéreljék. Bak, a dolgok pillanatnyilag lelassulnak, de se baj, mert szakmai előrehaladása kielégítő módon áll, az otthoni elhalasztott teendőit kezdje bepótolni, és foglalkozzon többet partnerével. Vízöntő, mozgalmasnak ígérkezik a mai nap, energiáit karrierjének előrelendítésébe fekteti, és ez látványos következményekkel jár. Alak, a karrier érdekében ne haboznon lépni vagy kockázatot vállalni, mert erőfeszítései sikerre járnak. Bízzon önmagában, ötletei és munkamódszerei kitűnőek.
0: Az önök hangja, Debrecen hangja.
1: Best FM.

0: Emi nem, dehogy is, Emi, yes! Csabikám, sejtettem, hogy bejön neked a nóta. Ez volt az én Safe Lady. Ezt nem mondom még egyszer. Koncentráljuk inkább a közlekedési információkra. Jött is belőle pár. Azt mondja, hogy a Honvéd utcában továbbra is megy a móka. Ezen a héten és még a jövő héten is, tudják, felbontották az utat, javítják, aszfaltozzák, le van zárva, hol az egyik irányból, hol a másik irányból lehet bemenni, de csak egy irányú mostanság ezekben a napokban a Honvéd utca. A Mikepércsi út elején kifelé a városból az erőműnél sávelhúzás van. Terelő bóják jelzik mindezt. És ami picikét távolabb Debrecentől, de nem árt az óvatosság, Balmazújvárostól, Nagyhegyes felé, a Keleti hídtól a körforgalomig csúszik az út, valami olaj vagy gázolaj folyhatott ki, ezt feltételezték a hallgatóink, az arra közlekedők is csak nagyon óvatosan.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy viccajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Két keréken. Oké, szikrázó napsütésben. Hát ezt örök sem gondolják komolyan. Borult az ég Debrecen felett, és a tegnapi naphoz képest legalább 8 fokkal van hidegebb. 6-7 fok. Napközben meg el sem érjük a 20 fokot. Mi az, hogy a 20 fokot? Még lehet, hogy a 15-öt sem. Már olyan 14 fokot ígérnek, és 2 milliméter csapadékot. Hogy állunk idővel? 7 perc, ó, hát akkor a villám voksig még van önöknek és nekem is időn felkészülni. Jöjjön egy születésnapos előadó művész, mégpedig először is egy ilyen volt és ilyen rovattal összekötve. Ugyanis volt ez a sláger a 60-as években, mutatom, hogy melyikre gondolok. Eredetiben így szólt az afrikai énekesnőtől, Miriam Makeba-tól.

ugye, hogy ismerős. Persze mi nem ebben a változatában, hanem ebben szoktuk játszani. Amikor a Milk & Sugar feldolgozta a Jungle Brothers-el ezt a dalt, benne pedig a ma 57 éves Mike G-vel. Ez a Pata Pata. Debrecen kedvenc rádiójában.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre ment?

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: És kezdjetek el szavazni.
3: Mindjárt mondom, hogy mire. Anna and the Barbies és Kis Tibi, ez volt a Márti dala. Előre szólok, kedves magyar zenére várok, hogy hát ma a hármasban milyen furi, nem lesz magyar felvétel, úgyhogy ha valaki várná, ne tegye, mert hogy mind a három külföldi. Vagyis, na mondom, egyes, on the floor. Jennifer Lopez és Pitbull egy dalban. Aztán Bruno Mars, aki végre valahára visszatért ezzel a dalával. Ez lesz a kettes, ugye megvan? És azt mondtam, hogy nem lesz magyar dal, illetve hát nem teljesen nem lesz magyar dal, mert hogy figyelem, harmadikként erre lehet szavazni.

0: Önöknek is megvan az érzés, ugye, amikor hallanak egy dalt, és nem jut eszükbe, hogy nem jó ég, hát mi ez? Na? Megvan, hogy ki dolgozta fel ezt a dalt? Eredetiben érkezik majd, vagy érkezhet akár mindjárt Tom O'Dell.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányoz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Debreceni krumplilángos, Érinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
9: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
10: Megalakult Magyar Péter kormánya, kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a gyógyszerész tudományi karon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek, számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területén észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültsége

0: tegben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápori, zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
2: Köszönjük, Dani. 5-6 fok, ennyi van most jelenleg, és van egy műszakhívás autó a Mester utcában, mégpedig ott az új körút előtt, a Kölcsei központ felé haladva, ott az egyik sávban. Igen, hát ott kerülgetni kell, úgyhogy elég nagy a torlódás, mégiscsak csúcsforgalom van. Szerda reggeli, Erzsónak köszönjük a közlekedési információt, és köszönjük a sok-sok szavazatot. Húha! Eléggé kiegyensúlyozott volt egy darabig a küzdelem, fej mellett hallattak a felek, de utána végül sikerült az egyiknek nagyon elhúzni. Azt írja Kata...
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Hogy Laci, esküszöm, nem jut az eszembe a magyar verziója ennek a dalnak. Úgy látom, hogy Zsoltnak eszébe jutott, és még Enikőnek is. Segítek, Kata, ez lenne az...

Ugye, ugye? Az az érzés, amikor baj, mi a fene ez? Hát nem jut eszembe. Segítettünk. Természetesen a Záporozsec dala egy záporos napon, de most a feldolgozás nem az eredeti érkezik, hiszen ma reggel ez nyert Tom Odell-lel. Úgyhogy a dalt küldjük például, na kinek még? Daninak, Timinek és Zétinek. Another Lover.

0: Jazz Might, a Best FM-en Bruno Marsdalát hallották.
1: Hogy jól induljon a reggel.
2: Ez a Best FM és a Best reggel.
0: Jaj, és hát Katának nagyon nem indult jól a reggele. Itt van a következő információ, ami hát csatlakozik Erzsó infójához, mert hogy Kata a főszereplője annak a sztorinak, amiről a Mester utcában beszéltünk önöknek. A Mester utcán lerobbantam, kapom is szépen a dudálásokat. Nyugi, bocsi mindenkitől, segítséget várok. Remélhetőleg hamarosan elhúznak, a kuplungon megadta magát, így nem tudok még elindulni sem. Ó, Kata, hát akkor neked tényleg nem indult jól ez a reggel. Hogy segítsünk ezen a dolgon? Tudod mit? Mit szólnál egy vigasztéhoz? Egy délutáni vagy esti pizza esetleg felettetné ezt a rossz nap kezdetet? Igen? Szerintem a többiek nem fognak haragudni akkor, hogyha azt mondom...
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Teljesen rendhagyó módon te lettél a mai reggel informátora. Ez az információ megér nekem egy pizzát, ami, hát tudjuk, hogy honnan, a melansból érkezik, úgyhogy köszönjük szépen. A részleteket megírom majd neked, Katám, és aztán kívánjuk, hogy mi hamarabb tovább tudj gurulni, hát a többiek érdekében is. Jó?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Május 13-a van, nem vagy babonás, Kata? Szerda egyébként, és nem péntek, ma a szervácok ünnepelnek, azért sem fogjuk őket megünnepelni, 6-7 fok van, hideg a reggel, napközben lesz 15-16 fok, és a következő napokban sem várható ennél sokkal több, tehát ilyen 28-akat ezt felejtsük el. A legjobb esetben is 22 lehet, és tulajdonképpen a hét további minden napjára mondanak kisebb, nagyobb mennyiségben esőt. Szóval ma a szervácok, az imolák és a noellek is ünneplik a névnapjukat, tessenek benevezni őket, akár most bestfmdebrecen.hu. Itt van Zoli, azt írja, hogy Nádudvar és Hajdúszoboszló között is készül valami, és Nádudvar felől pedig útjavítások. Zolikám, köszönjük szépen, ne feledkezzünk el a harmadik helyezetről. Jennifer Lopez és Pitbull, ez az On The Floor, 10 perccel fél 8 előtt, és ha csajok nem siettek nagyon a suliba, akkor hamarosan jön a vámpír fiú a születésnapján, és egy kis alkonyat Debrecen kedvenc rádiójában.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Hajdúhús Én Csiklandó kínálata.
2: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
1: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
2: Minőség, tradíció, kedvező ár.
1: Hajdúhús.
3: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
4: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
5: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
4: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
5: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
4: Báb előadás? De jó!
5: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
6: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugár úton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugár út 75 a körforgalomnál.
7: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépőjegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
8: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.

0: Mert mi nap, mint nap megadjuk a város ritmusát a reggeli műsorban, és Alex Gaudinót hallották. Ez volt a Watch Out szerdán, május 13-án, egy perccel fél nyolc után. Azt mondja, hogy van egy trafipax, nem mondtam még. Balázs, köszönjük, hogy jelezted, nem lesz meglepő a bejelentés. A Téglás környéken közlekedők tudják, hogy szinte fixen ott van mindig a benzinkútnál. Egy trafipax, most is így van. Aztán sáverhúzás a Mikepércsi út legelején, a Honvéd utca lezárva, egyirányosítva legalább a jövő hét végéig, akkor fogják majd nagy valószínűséggel teljesen befejezni. Judit kérdezi, hogy mi a helyzet a Sólyom utcánál. Lezárták már? Judit, nem tudom, lezárni készülnek? Na hát, ha valaki, aki arra felé közlekedik, megmondja majd nekünk. 500-540 és 39-33-104-6 és távolabb pedig tessenek figyelni Nádudor és Hajdúszoboszló között, egyrészt azért, mert nagy a figyelem, másrészt azért pedig Nádudvar felől útjavítások vannak, és három helyen ideiglenes lámpa irányítja oda-vissza a forgalmat az útjavítások miatt. Jó utat kíván! Debrecen kedvenc rádiója, Nádudvar környékén is.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Jöhet egy kis romi, mármint hogy romantikus tini vámpírfilm. Egyből tudják, az Alkonyat érkezik, és mégpedig azért, mert kereken 40 esztendős lett az a brit színész, akit a világ egyik legszexisebb színészeként tartanak számon, és akinek a karrierje 12 évesen modellkedéssel indult, aztán láthattuk a Harry Potter és a Tűz serlege című filmben, és természetesen ő alakítja Edward Cullent az Alkonyat filmekben. 40 esztendős lett ma Robert Pattinson.
2: Várj, ne menj el, én...
3: Talán követtél?
2: Azt hiszem, én nagyon féltelek téged.
3: Tehát követtél.
2: De csak tisztes távolból, hogy hát a segítség kell, és akkor meghallottam, hogy azok a mocskok miket gondolnak.
3: Várj, azt mondod, hallottad, miket gondoltak? Most akkor gondolatolvasó vagy?
2: Belelátok mindenki fejébe ebben a teremben. Kivéve a tiédben.
4: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé? Egy forró fürdő? Vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A kertek megtelnek bazsarózsákkal, s egyszerre olyan súlyos és meleg lesz a világ, mintha megtelt volna egy érzés és felismerés súlyával. Dadogva beszél, mint mindenki, aki ittas egy érzéstől. Ez már nem a szerelem, nem is a nyelvelő és kacér tavasz. Ez már az élet, súlyával, illatával, végzetével.

Daigo mester, aki Donna Summer egykorán a slágerét, a Hot Stuff-ot vette elő, spórolta le. Hát ez sem mai darab, mint ahogy a következő sem az lesz, mert a 90-es évek retro hazai zenei világában folytatjuk. Meg egy közlekedési információval, vagyis hát kettővel. Kata, remélem már túl vagy a dolgon, a Mester utcában szegénynek ott lett műszaki hibás az autója a Kölcsei központ felé haladva, mivel hogy azóta többen nem jelezték, én úgy gondolom, hogy Katát már elvontatták onnan. Na, nem baj, azért lett egy pizzát, hogy felettessük veled ezt a kellemetlen reggeli napindítást. A reggel után az éjszakáról, a DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy ma éjszaka, üzemszünetben a Szent Anna utca elnevezésű megállóban villamos pálya karbantartási munkákat végez a társaság. A munkák némi zajhatással járnak, amelyekért a DKV ZRT az elnézésüket kéri. Én pedig jó utat kívánok mindenkinek a szerda reggelben, ahol most irány a 90-es évek, mégpedig a Groove House-szal és a Vándor című dalukkal. 7 perccel 8 óra előtt.

This is the life, 8 órakor a te rádiódban. Ez a Best FM. Jó reggel Debrecen. Na, Kata írja, hogy közben már eljöttünk onnan, úgyhogy nincs forgalmi akadály. Elvontatták a járgányt. Figyelj, az ajándék pizzádért inkább ne ezzel az autóval menj majd, jó? Nehogy délután Vilmosnak is kelljen beszélni majd rólad. Én beszélek a következő óra zenei kínálatáról. Nagy bogiékkal nyitunk.

0: és ha már az igazi zenei kuriózumokat kezdtem el mutogatni önöknek, akkor itt lenne még egy. Most megfordítjuk majd a sorrendet, az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban. Doris Day, az amerikai színésznő énekesnő halálának az évfordulóján. Megmutatom, hogy milyen volt. Hát pont ilyen.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Vas és színes fémhulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
3: Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
4: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lux-ban.
5: Irány az XXX Lux!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlux.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lux.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Hamarosan véget ér a tenfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Hamarosan véget ír a tenfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra, számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol tenfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a tenfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
10: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva, szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
9: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debrecen

0: mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a Daft Punk lemezéről, arról az albumról, amelynek egyik leghúzóbb dala épp most szólt Debrecen kedvenc rádiójában. Ez volt a Get Lucky a Daft Punktól és Pharrell Williamstől.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Ott bizony, és még játékot is hoz neked, úgyhogy legyen szerencsénk, az is kell egy nagy adag szerencse majd, ha elküldték SMS-ben vagy Viber üzenet formájában a válaszukat a Pizza Majális játékára, a Fandango étterem Pizza Majális játékára. Hát az óra végi sorsoláshoz nyilván kell majd egy nagy adag a szerencséből is. 39-33-104, hát ide várjuk majd a válaszokat, de nem most, még névnapos köszöntéssel is készültem, illetve van egy jó hírem annak, aki éppen azon forog, hogy vajon hol hagyhatta a mobiltelefonját, amennyiben ez egy milyen? Poco márkájú mobiltelefon. Én tudom a választ. Konkrétan itt van a kezemben, hogy hol hagyták el és hol találták meg, azt nem tudom, de ha valaki be tudja azonosítani, akkor jó eséllyel megkaphatja nálunk a Darabos utcában. Ennyi, de nem szeretem, amikor találtárgyakosztályaként kezelnek bennünket. Az a Calvin téren van, az új városházán, a földszín 14-es ablak. Oda kell leadni. Jó? Az úgy biztosabb. Folytatódnak a fagyosszentek. Tegnap kezdtük a pongrácokkal, ugye? Ma a szervácokkal folytatjuk, és holnap pedig jönnek a bonifácok. És hát igen, a három név teszi a dolgát. Jól lehűtötte Debrecen hőmérsékletét. 10 fok alatt volt reggel a hőmérséklet, most sem sokkal több ennél, a 8 fok körül van, és ma napközben, hát mennyire? 18-ra? Á, annyira nem. 15-16-ra annyire számíthatunk. Mire számíthatnak a szervácok? A névnap köszöntőre. Velük folytatjuk a 104.6-on.
2: Köszöntjük Szervác nevű hallgatóinkat, a Szervác latin-német eredetű férfinév, jelentése megszabadított. Legjobban a fagyos szentek közül ismerjük ezt a nevet, és természetesen önt is, kedves Szervác, aki reméljük nem hoz nekünk hideget, és most a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánunk neked, Szervác!
0: Ne reménykedj, kedves kollega, megérkezett a lehűlés a fagyos szentekkel, és érkezik még a névnap köszöntés az Imoláknak.
2: Köszöntjük Imola nevű hallgatóinkat! Az Imola női nevet nagy valószínűséggel Jókai Mór alkotta Bálványosvár című regényében. A névadás alapján az Imola növénynév lehetett. A névnek semmiféle kapcsolata nincs az olaszországi Imola város nevével. Egyik legismertebb viselője a névnek Gáspár Imola, erdélyi magyar színésznő, a másik pedig ön, kedves Imola, aki a rádiót hallgatja.
0: Hajdu Imelda, színművésznő, és a Noelek, őket is köszönti Debrecen kedvenc rádiója, a My Way-vel.

0: Madonna és egy kis Abba Debrecen kedvenc rádiójában. És egy közlekedési információ. Ferkó, köszönjük a bejelentkezést neked is a négyesről. Téglásnál a benzinkútnál Trafipax. Na, ki szeretne bejelentkezni egy játékra? Mondjuk egy pizza majális játékra? Aki igen, az most figyeljen.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
0: Szóval szombaton megpizzáztatják Debrecent. Ezt nem lehet kimondani. Megpizzáztatják Debrecent. A pizza majális a Fandango étteremben lesz. Május 16-án egész napos programokkal és az év legjobb ajánlatával várják Önöket. Érdemes előzetesen regisztrálni. Ez tegnap Pilitől kiderült, hogy hol lehet a Fandango étterem honlapján vagy a fandangosportpub.hu oldalon. És hát ha regisztrálnak, akkor még olcsóban is hozzájuthatnak a pizzához, meg a korlátlan limonádéhoz. És nyerhetnek is, mert hogy lesz egész napos játék, és lesz fődíj, de vajon mi a nap fődíja? Ezt írják meg nekem SMS Viber üzenetben, és nyerjenek egy újabb 10.000 forintos utalványt a Fandangótól. Tehát mi lesz a pizza majális fődíja szombaton a Fandangó étteremben? Az Ibolya utca 1 szám alatt? Ezt várom Önöktől, ide!
7: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
8: Ez reklám volt.

Tavaris Učiteljnica, a West FM-en a Padődő dalát hallották, ez volt a Bye Bye szása. Néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban, május 13-a van. Hát nem ma történt, 389 évvel ezelőtt, hogy Richelieu bíboros, figyelem, nem is gondolták volna róla, feltalálta az asztali kést az étkezéshez, ugyanis történt, hogy illetlennek találta, ahogyan a vacsora vendégei egy vadásztörrel piszkálták ki, hát a fogai közé szorult maradékot az étkezések befejezése után. No, ez nagyon nem tetszett Richelieu-nek, más sem, de most másról nem beszélünk. Parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így tulajdonképpen megszületett a ma is használatos lekerekített végű kés, amit az étkezéshez használunk. Ennél komolyabb történelmi esemény, hogy 180 éve robbant ki a mexikói-amerikai háború, a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt. Ma ünnepli a születésnapját, hogy szeretjük, a parkoló óra 91 éve Carsey McGee szabadalmaztatta. És 86 éve volt az, hogy Winston Churchill beszédet mondott az angol parlamentben, amelyet így kezdett. Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. 1940-et írtunk ekkor. Egy békésebb időszakban, 10 évvel később pedig, 1950-ben, tehát 76 éve, megtörtént a Forma 1-es világbajnoki sorozat első futama Nagy-Britániában, a brit nagydíj Silverstone, a győztes pedig Giuseppe Farina egy Alfa Romeo-val Olaszországból. És akkor irány Amerika, azzal az énekes színésznővel, aki hát pontosan 7 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el, Amerika kedvenc énekesnője volt és színésznője, mindjárt egy filmzenével folytatjuk, illetve azzal a dallal, amilyen feldolgozás ebből született, például a Hermes House-bennek köszönhetően.

Doris Dayről beszéltem, aki 1922. áprilisában született, és 2019. május 13-án hunyt el, tehát 7 évvel ezelőtt, 97 évesen. Játszott például abban az Alfred Hitchcock filmben, amelynek az volt a címe, hogy Az ember, aki túl sokat tudott, és elénekelte benne ezt a dalt. Úgyhogy most Doris Day következik, eredetiben a Kiss.

hogy ne árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is

Sherry Cole és a Fight for This Love című dal után Csongor közlekedési információja. Trafipax lesz, mégpedig a sportcsarnoknál, a Kassain, hát a Hódosnál most állt be a kis csíkos, a kék csíkos, és a befelé érkezőket mérik. Csongor, köszönjük szépen! Irány a 80-as évek. A Best FM-en, sőt, még korábbra megyünk, bár tény és való, hogy a legnagyobb slágereit, például ezt... Aztán ezt is... Say, I love you. Sőt, még ezt is. A 80-as években készítette, de már korábban is alkotott, például a 90-es évek egyik nagy slágere, Coolio-tól, ennek a dalának köszönhető.

kitalálták már, ugye, hogy kinek énekeljük el a Happy Birthday-t? Egy élő ikonnak. Akinek ma van a születésnapja valóban. Mivel koraszülőként jött a világra, inkubátorba helyezték, ahol azonban túl sok oxigént kapott, és ennek következtében vesztette el a látását. A nagyszerű Stevie Wonder, akinek ma van a 76. születésnapja, úgyhogy még a nap is kisüt, úgy néz ki az ő tiszteletére, ez a For Once in My Life, 5 perccel, 9 óra előtt a Veszt FM-en. Jó reggel, Debrecen!

0: szóló, de zseniális volt. Már 8 éves volt, amikor kiválóan zongorázott Stevie Wonder, és ma meg 76 éves. Őt köszöntöttük Debrecen kedvenc rádiójában, ahol eredményt hirdetünk, és nyertest. A játék, a pizza majális játéka, a tét egy 10.000 forintos utalvány a Fandangóval. Erika kérdezi, hogy Laci, nem jó a válaszom? A fődíj egy mountain bike kerékpár. De, Erika, de jó a válaszod, úgyhogy a 10.000 forintos vásárlási utalványt de Erika nyerte.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Mindjárt 9 óra van, belépünk a reggel utolsó órájával. Taylor Swift-tel!

0: az életed, de állj!
1: Bátor fiú, ez biztos, énekel majd hamarosan ő is. A szerda reggelben, jó reggel Debrecen, 9 óra a pontos idő.
2: Megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdú-Biharban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdú-bihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi Kártya program segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás bővítése is. A szakemberek szerint a kedvezményes konstrukciók különösen fontosak egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások számára a kiszámítható finanszírozás komoly versenyelőnyt jelenthet. A program népszerűsége továbbra is töretlen, és az érdeklődés alapján várhatóan a következő időszakban is sok cégen majd a lehetőséggel, hogy stabilabb alapokra helyezze működését és fejlesztési terveit. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacsal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen. Számolt be róla az unideb.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 70-es, 80-as évek egyik nagy sláger gyárosa, sőt még a 90-es évek, és gondoljunk csak a Labusra, és például mondjuk a No Mercy-re, Frank Ferien, és az egyik szerzeménye, a csapat, az Eruption és a One Way Ticket.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt, a best reggellel.
0: És együtt örülünk az átmeneti napsütésnek. Átmeneti, mert azért borongós lesz ma is az ég, és eső a következő napokban, így ma is minden nap jöhet kisebb, nagyobb mennyiségben. Jelenleg 10 fok alatt a hőmérséklet, és hát manapközben mennyi? 15 fok? Hát ennyi, annál több nem lesz. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 39-33-104-6. A délelőtti órákban egyébként kapunk a napsütésből, de hiába a napsütés, 15-16 foknál az időkép.hu információ alapján valóban nem lesz több, szóval hűvös idő elszórtan esővel, némi záporral és némi napsütéssel, ilyen lesz a május 13-a. Ami valakiknek a születésnapja, a valakikről, pontosabban a Best FM Rádió ma ünneplő hallgatóiról, az óra végén majd Morvai Szűcs Enikővel beszélünk, mielőtt odaadnánk a kis angyal mai tortáját. De itt van egy születésnapos abból az együttesből, akiknek a karrierje, ők is igazi slágergyárosak, 2002-ben indult. Biztos emlékeznek, hogy melyik dallal? Mutatom, ezzel!

σας Animals. És talán az egyik legnagyobb, tudják, az az esküvői meglepetés videós, a Sugar! Sugar, 47 éves lett ma Mike Madden, a Maroon 5 együttes alapító tagja és egyben basszus gitárosa, aki azért már nincs a csapattal, mert mégis sokat tett az együttes sikerének érdekében, úgyhogy most jön a One More Night-el.

0: Első kézből az utakról.
1: Mégpedig a legfrissebben te jelentkezel. Jó reggelt, ez a Best FM.
2: Szia, Laci, Ádám vagyok. A Kishegyre-Sinas kereszteződésben a Tesco-nál baleset. Két autó a belső sávban a nagyállomás irányába összecsúszott. Csak anyagi káros a baleset, úgy látom.
1: Köszönjük szépen, már is korrigálnék, mert Ádám előtt az előbb még telefonált nekünk egy nagyon kedves hölgy, akinek szintén köszönöm az információját. És a baleset akkor a Kishegyesi úton, tehát a Zégner térnél van, Klári volt, aki telefonált a Tesco mellett. Köszönjük szépen! Mindjárt folytatjuk!

0: 5 perccel fél 10 előtt érkezik a Holdiola és a Bánat utca, mert
1: a jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
6: Irányoz XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
9: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 a www.mufo.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
1: A reklám után újra.
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a

0: helyi kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Shania Twain, a country királynő, most egy popposabb dallal, ez volt a You're Still the One, és ez pedig Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt, vagy inkább már szép délelőttöt, ki van a vonal végén?
1: Big László, Miképércs kiáratánál fekete Skodából mérnek.
0: Kedves Drúszám, köszönjük szépen a Trafipax információt, Miképércs kiáratánál tehát fekete Skoda. Debrecenben is van, a Csíkos, ott lesz a Kassai úton, a Hódos környékén, a Mák utcán aktív a box. Most érkezett ez az információ Grétától. Köszi! És van egy baleset, vagy lehet, hogy már csak volt az Égner téren, mégpedig a Pesti utca felől érkezve a lámpa előtt két autó kocsantott, tudják, a Kishegyesi út környékén. 500-540 és 30-933-1046. 3:10 van. Még ígértem önöknek egy zenei csemegét. Az eredetije főképpen az, de feldolgozás is elég patinás darab. Az a cím, hogy La Bamba. És hát ma 85 éve született Richie Valens, a La Bamba előadója, ikonikus amerikai sztár volt, és olyan előadókkal egy napon hunyt el, mint Buddy Holly, vagy Big Bopper Richardson. A nap, amikor meghalt a zene, így hívják azt a bizonyos februári napot, amikor egy repülőgép szerencsétlenségben 1959. február 3-án ez a három sztár nagyon fiatalon az életét vesztette. És igen, Richie Valens is, akinek ma lenne a születésnapja, az életéről készült egy film, az volt a cím, hogy La Bamba, és akkor mutatom, hogy milyen volt eredetileg Richie Valens dala, meg aztán azt is, hogy milyen lett a Los Lobostól.

0: Nincs nő, nincs szírás, de ha is nincsen, hogyha nem lenne itt Morvai Szűcs Enikő velem szemben, igencsak Rínék, ha nem érkezett volna meg időben, bőven időben jött, 7 percünk van 10 óráig hátra, úgyhogy csak mosolygás, hiszen szevasz Enikő, jön a mai születésnapi torta.
1: Szia Laci, mondtam és mondani is akartam, hogy mit ér az élet nélkül, nők nélkül, ugye?
0: Megtudnánk, megtudnánk, az biztos. Jó, hát én örülök neked is, meg Alitának is, meg tudod még, hogy kinek örülök nagyon, de hát ő most egy másik munkahelyen dolgozik. Így mi van. Viszont most itt együtt, és adunk egy születésnapi tortát. Szerencsés nap, május 13-a valakinek az lesz.
1: Így van, és nagyon sokan ünnepelnek, mint mindig. Lema Gergelyt köszönti az apusa, anyusa, sógörnője és keresztfia Gergő. Azt írták nekünk a családja, hogy csendesebb, mint mi az olasz mentalitású családunk, de már megszokta az elmúlt évek alatt, akkor beházasodott egy jó kis olasz mentalitású családba. Ez nagyon szuper, Gergely, Isten éltessen sokáig. Aztán Kecskés Tibor is ünnepel, a 30 éves lett a mai napon, Dobi Botika pedig egy éves, úgyhogy egy szál gyertyát fog elfújni a tortán. Lehet, hogy éppen a Best FM tortáján, majd ezt meglátjuk. Szima Dávid is ünnepel, az osztálya köszönti. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Vinkerti Általános Iskola 6B osztály osztályfőnökünket. Köszönjük a türelmét, a segítőkészségét és a törődését, és azt is kívánjuk, hogy maradjon mindig ilyen kedves és lelkes pedagógus. Isten éltessen, Dávid. Kecskés Tibort, Fruzsina és a nővére köszönti a családja Tibit, aki ma lett 30 éves, de előfordul még, hogy azért a 20-as éveit éli sokszor. Aztán Torma Zoltán is ünnepel, ő a kerek 50. születésnapját. Vilicskú Laura is ünnepel, a sógornője szeretné meglepni. Csercsákné Tóth Angélát pedig a 3 gyermeke. Köszönünk neki mindent, amit tesz értünk. Farkas Péter Gergő is ünnepel, ő az autók szerelmese, de szerencsére nagyon ügyesen javítja is őket. Az édesanyukája, a testvérei és az Iker unokaöccsei gondoltak rá a mai napon. Aztán ünnepel még Zsábánné, Somorjai Katalin, a lánya és a veje és a 3 unokája köszöntik. Isten éltesse őt is sokáig. Varga Kálmánné, Piroska nénit is szeretnénk meglepni. Drága édesanyámat köszöntöm, a gyerekei és az unokái köszöntik, és az üzenet az, hogy megmutattad nekünk, hogyan kell szeretni, türelmesnek lenni, feltétel nélkül elfogadni. Élj boldogan, mert megérdemled. Ancsa Kálmi, Bence, Réka és Zoli köszöntenek téged szívből. Aztán Vég Csabát is köszönti a párja Betty. Az elmúlt időszakot is túléljük együtt, minden rendben lesz. Ez az üzenet hangzik el neked, Csaba. Isten éltessen sokáig. Luncer Sándor is ünnepel, aki péntek 13-án született, de Fortuna eddig elkerülte, és hát azt szoktam mondani, hogy te már megnyerted a főnyereményt, amikor 54 évvel ezelőtt megismertél. Isten éltesse őt is nagyon-nagyon sokáig. Aztán dr. Glevicki Béláné Marica mama is ünnepel a mai napon. A Best FM rádió a kedvence, nagyon nagy rajongunk, úgyhogy biztos örülne neki, hogyha ő nyerné a tortát. Isten éltesse Marica mamát is sokáig. Meglátjuk, hogy ki mellé áll a mai napon. A szerencse, mert hívjuk is a nyertest.
2: Igen, tessék.
3: Ranc Gyuláné?
2: Igen.
3: Rozika, már nyílnak a kertben a tavaszi virágok?
2: Hát, amelyik.
3: Vagy már el is virágoztak?
2: Van olyan is, ami elvirágzott, meg ami most fog nyílni.
3: Mi a kedvence ott a kis kertjében?
2: Kedvence? Hát a rózsák.
3: A rózsák! Rózsák, de nem Valériának, hanem Rozikának. Rozika, drágám, menne már egy kicsikét kertészkedni, ugye? Csak annyira nem jó idő van most erre.
2: Hát most nem jó idő van.
3: De hát mi beragyogjuk az ön mai napját, hiába ilyen borongós, meg szorkás az idő, mert hogy a lánya és a családja nem feledkezik el érthető módon ezen a napon önről. Na, jövök még egy kis idézettel. Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be. Rozikám nem mozi egyet nyert, hanem születésnapi tortát.
2: Köszönöm szépen.
3: Csókolom! Mondtam, hogy bearanyozzuk a napját. A kisangyal cukrászda kávés rumos csokis meggyes tortájával, ha már úgysem lehet kint kertészkedni, mert nem annyira jó az idő erre. Bent lehet majd nassolni a családdal egy csodás születésnapon. Ehhez kíván nagyon jó egészséget, Debrecen kedvenc rádiója. Én Fazekas Laci vagyok. Ez pedig a...
2: Best FM.
3: Minden jót kívánunk, jó egészséget.
2: Köszönöm szépen.
3: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. És nagy meglepetés nem lesz, hogy ki lesz a ma reggeli, a reggeli informátorának járó pizza, mert én ezt már reggel odaadtam Katának, akinek képzeld el, ő olyan szerencsétlenül indult a napja, hogy pont a reggeli csúcsban hát megadta az autója magát, a kuplung, úgyhogy ott állt a Mester utcában, jó szegény kis torlódást okozva, úgyhogy mondtam, hogy nem indult olyan jól, de akkor javítsuk, amennyire lehet fel a reggeli kellemetlen élmény után.
4: Nyereménye egy melans pizza.
3: Úgyhogy papkata, tiéd lett a mai ajándék a melanstól.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nirvana. A Huntrix. És miközben kipillantok a parkolóba, a kerékpárra, a kerékpáromra. Mit látok ott? Ha-ha-ha. Le nem cserélném. Önök meg ne cseréljék le a Best FM-et. Hamarosan a United és a 90-es évek egyik nagy slágere a Hófehér Jaguár. Pontosan 10 óra van.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
6: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
5: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
6: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
5: Báb előadás? De jó!
6: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
4: Az Eurolizing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
7: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
10: Megalakult Magyar Péter kormánya. Kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a gyógyszerész tudományi karon. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
10: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek, számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területi észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztelnyeződés kockázatát.
10: Új életmentő pontot avattak a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán, amely sürgős helyzetekben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt áthalad a változékonyabb idő Hajdúviharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
12: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pálines vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, munkájában egy kicsit stresszes helyzet alakul ki, félreértések, bosszankodások adódnak, lehet, hogy ön is harciasabb, ha pénzszerzésről van szó. Bika, kisé morózus hangulata van, a rutin munka nyomasztja, úgy érzi egy helyben topog, de a sötét felhők hamarosan szétoszlanak. Ikrek, tennivalói mellett a baráti összejövetelek is felvidítják, népszerűségben sütkérezhet, a párkapcsolatban él, a szenvedélyek újjáéledését tapasztalhatja, ha egyedülálló, egy nagyon érdekes, izgalmas személlyel ismerkedhet meg. Rák, üzleti kapcsolatai ápolására kiváló időszak következik, már ma is pénzügyek foglalkoztatják, szeretné jobban beosztani a már meglévő forrásait. Oroszlán, a tegnapi kellemetlenség ma óvatosságra készteti, kerüli a vitát, ne hagyja, hogy provokálják. Szűz, jó lehetőség kínálkozik anyagi helyzete javítására vagy rendbehozatalára, koncentráljon, ne aprózza el magát. Mérleg, kora reggel felkapja a vizet egy lényegtelen dolog miatt, a legjobb az lenne, ha a közös pénzügyeket akkor intéznék, ha mind a ketten nyugodt hangulatban vannak és készek a kompromisszumra. Skorpió, egy véletlen találkozás alkalmával új információ birtokába jut, ezáltal új színben látja a környezetét, azért ne higgyen el az utolsó szóig mindent. Nyilas, olyan lehetőségek nyílnak meg ön előtt, amelyekkel feltétlenül élnie kellene, amikor azonban dönt valamiről, ne csak a pillanatnyi érdekei vezéreljék. Bak, a dolgok pillanatnyilag lelassulnak, de se baj, mert szakmai előrehaladása kielégítő módon áll, az otthoni elhalasztott teendőit kezdje bepótolni, és foglalkozzon többet partnerével. Vízöntő, mozgalmasnak ígérkezik a mai nap, energiáit karrierjének előrelendítésébe fekteti, és ez látványos következményekkel jár. Alak, a karrier érdekében ne haboznon lépni vagy kockázatot vállalni, mert erőfeszítései sikerre járnak. Bízzon önmagában, ötletei és munkamódszerei kitűnőek.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szerda délelőttben a 104.6-on május 13-án, és ugye időjárási jóslat is van a mai napon, népi hiedelmek kapcsolódnak Szervác napjához, ugyanis a népi megfigyelés úgy tartja, hogy ha május 13-án meleg az időjárás és nagyon jó napos idő van, akkor nem lesz igazi nyár. Nos, hát ettől úgy tűnik, hogy nem igazán kell tartanunk, nem fog a hőmérő magasra húzni a mai napon, érdemes azért melegen és rétegesen öltözni, hogyha még esetleg most indulunk útnak. Én pedig pörgetem a zenei kedvenceket itt a délelőttben, bízom benne, hogy együtt töltjük a következő 4 órát a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

hölgyek szadala után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, és ahogy már a reggeli óránkban említette Laci is, valaki ide a postaládánkba bedobott egy telefont, amit az utcán talált, egy Poco márkájú telefonról van szó, fekete tokban van benne, és maga a telefon is fekete, egy érintőképernyős telefonról, okos telefonról van szó. Hogyha valaki esetleg tudja, hogy az övé elhagyta, vagy tudja, ismeri, hogy kié lehet, akkor nyugodtan jöjjön be ide hozzánk a Best FM rádióba, máskülönben egyébként majd az Úrvárosházán a tanártárgyak osztályán fogjuk leadni, illetve fontos, hogyha valaki megérkezik ide a telefonért, akkor hát töltővel érkezzen, mert hogy csontra le van merülve, és hát nyilván úgy tudjuk azonosítani azt a személyt, aki a telefon, hogyha előttünk bekapcsolja és látjuk akkor, hogy biztosan a tulajdonosra fog elvinni tőlünk. Úgyhogy söröketnek is ezzel kapcsolatban 500-540.

0: irodában,
1: építkezésen, gyárban, azaz munkaközben is önnel van a Best FM.
2: Szevasztok, hey!

Pontosan 11 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk és aktualitások itt a Best FM Rádióban, én pedig várom az útinfókat, és hogyha be tudnak valamiről számolni, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem 500-540 vagy 39-33-104-6. Egyébként Robi írta nekem, hogy a mihálynapi vásár után szerinte máshogy lett visszaállítva a jelzőlámpa a Doberdó non-stop előtt, mert nemrég egy olyan jó 10 percet álltott, ameddig átjutott azon a lámpán, úgyhogy lehet, hogy ezzel kapcsolatban még van némi teendő. Minden esetre mi átadjuk az illetékeseknek, köszönjük szépen, hogy jelezted nekünk. Érkezik majd a következő óra nyitányaként az Are You With Me Lost Frequencies-től. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Aztán jön Teddy Swims.

0: Mi vagyunk a Grund, mindjárt itt a Best FM-en, 11 óra múlt 1 perccel érkeznek a hírek.
1: Hamarosan véget ér a tenfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón, még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan véget ír a távfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra, számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol távfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a távfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyja, a 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva, szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debreceni Egyetemhez kötődő eseménye a csapatoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, miközben sürgősségi helyzeteket modellező szituációkat oldottak meg. A verseny célja az volt, hogy a résztvevők valósághű körülmények között próbálhassák ki tudásukat, és gyakorolhassák azokat a beavatkozásokat, amelyek akár emberéleteket is menthetnek. A feladatok között szerepeltek sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, ahol nem csak szakmai felkészültségre, hanem gyors reakcióra és jó együttműködésre is szükség volt. A szervezők szerint az ilyen programok különösen fontosak a leendő szakemberek számára, mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
2: Itt leszek.
1: Nemecsek.
3: Itt leszek.
1: Leszik.
4: Itt leszek.
1: Richter.
5: Itt leszek.
1: Weiss.
6: Itt leszek.
1: Csele.
7: Itt leszek.
1: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, örökké visszhangzik.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.
3: A Best FM.

Sziasztokon, Debrecen itt a 104.6-on, a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek május 13-án, és május világszerte a mentális egészség hónapja. Ez egy pont olyan téma, ami ilyenkor fókuszba kell, hogy kerüljön. És szerencsére most már egyre többet beszélünk róla, már nem tabuként kezelik az emberek. Ugyanis a mentális egészség nem csak azt jelenti, hogy nincs bajunk, hanem azt is, hogy kezeljük a stresszt, mennyire tudunk feltöltődni, kapcsolódni másokhoz, vagy akár segítséget kérni akkor, amikor szükség van rá. Szóval a mentális egészségünkkel foglalkoznunk kell minden egyes nap. Ez pont olyan, mint egy házasság. Hogyha nem rakunk bele minden egyes nap valamennyit az életünkből, meg az erőnkből, akkor ott bizony elkezd valami majd tönkre menni. Úgyhogy igen, karban kell tartanunk a mentális egészségünket is. Mi? Mert mi élünk ebben a testben, mindenki, aki saját magáit, meg nyilván a párjának is tud segíteni, a családtagokban is tud segíteni, viszont saját magunkért mi vagyunk nyilván elsősorban a felelősek. Hát a rohanó hétköznapokban sokan ugye észre sem vesszük, hogy mennyire elfáradunk fejben, pedig néha egy kis odafigyelés, vagy akár egy kis beszélgetés, egy pár perc kikapcsolódás is nagyon sokat tud számítani. Úgyhogy nem sokára majd erről lesz szó egy kicsit bővebben, hogy mennyire fontos a mentális egészség. Előtte viszont érkezik egy újabb dal, a folytatásban pedig ezek jönnek még mindig itt a szerda délelőttben is. Hamarosan indul a déli kívánság műsor is, lehet kérni ezzel kapcsolatban is a zenei kedvenceket, már akár most is 39 33 104 6.

Janet Jackson dala után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, vagy online www.bestfmdebrecen.hu. És ugye említettem nem sokkal ezelőtt, hogy május az a mentális egészség hónapja, és hát a mentális egészség az ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Ahogy elmegyünk orvoshoz, hogyha fáj valamink, akkor ugyanúgy fontos odafigyelni arra, amikor lelkileg vagy mentálisan merülünk ki. És én pont ezért szoktam mindig ezzel példálózni, hogyha bármilyen bajunk van, szervi, vagy tényleg eltörik a kezünk, stb., akkor azonnal ugye a kórházba megyünk. Na hát, ha mentálisan van problémánk, akkor is fontos, hogy felkeressünk egy szakembert. Sokszor azonban ezek a jelek csendben jelentkeznek. Folyamatos fáradtság, ingerlékenység, alvási nehézsége, motiváció hiány, vagy tudják, van az az érzés, hogy semmihez nincs igazán kedvünk. Ezeket egyébként hajlamosak vagyunk így betudni annak, hogy sok a munka, majd elmúlik, most sok van rajtunk, stb. Pedig a szervezetünk ilyenkor már próbál nekünk jelezni, hogy ha-hó, ideje lenne foglalkozni velem is. A szakemberek szerint egyébként az egyik legfontosabb dolog a megelőzés, és persze az önismeret. Például az, hogy legyen időnk egy kicsit pihenni, nem csak fizikailag, hanem fejben is. Ma már szinte ugye folyamatos zaj vesz körül minket. Telefon értesítések, közösségi média, információk non-stop, tényleg folyamatosan zúdul ránk az információ cunami, és hát néha egyszerűen szükség van arra, hogy pár percre csak egy kicsit lelassítsunk. Sokat segíthet például a rendszeres mozgás is, ezt mindig kiszoktam emelni, hogyha az egészségünkről van szó. Ugyanilyen fontos az alvás is, mert hogyha tartósan keveset alszunk, akkor az a mentális állapotunkra is erősen kihathat. Sokkal jobban, mint azt gondolnánk. És van még valami, ami talán a legeslegfontosabb, beszélni róla. Barátokkal, családdal, vagy akár szakemberrel. Fontos és jó tudni, hogy segítséget kérni az nem gyengeség, hanem egy teljesen normális és felelős lépés. Tehát a mentális egészség hónapja arra is emlékeztet minket, hogy nem kell mindig tökéletesen működni, viszont nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is. Néha egy nagyon egyszerű kérdés egymáshoz, hogy hogy vagy igazából, többet jelenthet, mint gondolnánk. Ezt szerintem ne felejtsük el. Teddy Swims érkezik, és a Bad Dreams a folytatásban.

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok,

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

0: Elton Johnnal közben szépen sorban már jöttek az üzenetek azért a déli kívánság műsorral kapcsolatban is, hogyha valakinek most jutott eszébe, és most tud nekem írni, vagy most tud törögni, akkor 500-540, vagy 39-33-104-6. És május 13-a van, nagyon sokan ünnepelnek, házassági évfordulósok is, vagy szervácok, imolák, imeldák, és a noelek is, Isten éltesse őket sokáig. Nézzük, hogy ki lesz vajon a szerencsés nyertesünk, hívom is.
1: A hívottam jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később a hívást.
0: Ó, jaj, hát Noelt nem értem el. Na, azért van még egy telefonszámunk, egy második nekifutás. Remélem, hogy most sikerül.
2: Igen,
0: halló, halló, kedves Anikó, végre valaki felveszi a telefont a budaházi családból, mert hogy sajnos Noelnek ki van kapcsolva a telefonja.
2: Igen, mert most valószínűleg az órán ül, és nem tudja felvenni, meg le kell adni a telefonokat.
0: Valahogy sejtettem, hogy ez lehet itt a probléma, meg hát el se várnám azt, hogy most az órán itt felvegye azonnal a telefont, de hát jó lett volna vele beszélni, hogy neki tudjak meglepetést okozni.
2: Miért? Ő nyerte volna meg a mai?
0: Hát nem is ő nyerte volna meg, mert hogy ő nyerte meg a névnapi köszöntést. A melas cukrászda nyereményét ő viheti el tőlünk.
2: Jaj, nagyon örülök, nagyon örülni fog neki, mert még most először nyert ő.
0: Akkor mi semmi ilyen hasonló nem volt ilyen nyereménye?
2: Nem, még na. Nem ilyen nyereménye nem volt.
0: Na, Anikó, akkor mindenféleképpen add át neki az üdvözletünket. Morvai Szűcsenikő vagyok a Best FM rádiótól, és hát akkor budaházi Noel, a szerencsés nyertesünk, aki a melas cukrászdába látogathat el másodmagával. Lehet, hogy pont téged fog elvinni, vagy az egész családot, de mi két főre fogjuk biztosítani a nyereményt, sütemény, kávé, kapucsinó, üdítő, amit szeretnétek majd fogyasztani, és hát Isten éltesse akkor nagyon-nagyon sokáig.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon kedvesek vagytok.
0: Majd, ha hazaér, akkor pedig éri a meglepetés.
2: Jól van, köszönjük szépen.
0: Szuper napot, szia!

0: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
1: Megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdúbiharban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi Kártya program segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás bővítése is. A szakemberek szerint a kedvezményes konstrukciók különösen fontosak egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások számára a kiszámítható finanszírozás komoly versenyelőnyt jelenthet. A program népszerűsége továbbra is töretlen, és az érdeklődés alapján várhatóan a következő időszakban is sok céggel majd a lehetőséggel, hogy stabilabb alapokra helyezze működését és fejlesztési terveit. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacsal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen, számolt be róla az univ.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása.
3: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,6 MHz. Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
2: Kardó, az alvás szakértője.
3: Debreceni krumplilángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
4: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lux-ban.
5: Irányoz XXX Lux!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlux.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lux.
6: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
7: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
6: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
7: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
6: Báb előadás? De jó!
7: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!

Pörgött itt a déli kívánság műsorban a Best FM-en, hogyha valaki most kapcsolódott, akkor tökéletes lehetőség arra, hogy kérje a kedvencét, ugyanis zakatol a következő két órában a déli kivi itt a Best FM-en. 500-540 itt lehet nekem csörögni, és egy kicsit tudunk beszélgetni, az élő kívánság műsor telefonszáma ez, vagy akár lehet írni is 39-33-104-6, az SMS és Viber számunk itt is megírhatják nekem az üzeneteket. Hogy következő dal Gréti választása volt már, nem az a lány és Sophie hár, az álmatlan estik, aztán a Fall of the Flow és a Nem tudja senki is érkezik Anikó kérésére. Én pedig várom továbbra is a kedvenceket, hiszen kettő óráig már csak

0: Nórika írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy szeretne egy dalt. Igazából konkrét választása nincsen, csak üzenetet szeretne átadni méghozzá Robinak. Az üzenet pedig annyi, hogy nagyon jól éreztem magam, és bízok abban, hogy a következő hetekben sokkal több időt fogunk együtt tölteni. Ő tudja, hogy kiről van szó. Én pedig akkor bízok abban, hogy hallgatja is a rádiót. Rózsa Magdi és a nélküled érkezik a folytatásban.
1: Mondd, mit

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rokinak.
2: A kisbabája. Oh,
3: kicsikém. Istenem.
4: Hihetetlen, a miénk.
3: Igen.
4: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
3: Szeretnék kérni tőled valamit.
4: Mit?
3: Gyere.
4: Mit?
3: Győzz.
5: Utána!
0: Egy filmzene most!
6: A Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Dávid írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy szeretne kérni a kollégáknak egy dalt, külön kitartást a vagonos csapatnak. Ékeljetek, fiúk, üdv Dávid, és hogyha lehet valami vonatos vagy melós magyar dalt szeretnék kérni. Hát a múltkor is küldtél egy ilyen üzenetet, és akkor valami jó kis melós dalt küldtem, ha jól emlékszem. Viszont most a vonatosra esett a választásom, magyar dal. Nem feltétlen melós, egy kicsit inkább szerelem, de hogyha már vonat, legyen ez a szerelem vonat, nem? Olyan régen hallottuk, de mi Ferenctől itt a 104.6-on, és akkor jó munkát a vagonosoknak!

0: 0630 500 545,
1: vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.
2: Megalakult Magyar Péter kormánya, kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a Gyógyszerész Tudományi Karon. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor Palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek.

0: Számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területén észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített felkészítést, ami pedig növeli a keresztrendeződés kockázatát.
0: Új életmentő pontot avattak a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán, amely sürgős helyzetekben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek. Még a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás.

0: Állítás. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
1: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
2: Ott van veled.
3: A Best FM.
2: A Best FM.

0: Kívánságműsor, háló, háló!
1: Háló, szia, kéreznék egy számot.
0: Szia, hogyne, hallgatlak!
1: A 8 óra munka, 8 óra fél szeretném kérni.
0: Kinek szóljon?
1: Balog Józsinak és a vízszerelőknek.
0: És valamilyen üzenet?
1: Jó munkát kívánok neki, köszönjük!
0: Köszi, háló, háló!
1: Szia.

0: már?
1: Isten, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Anditól kaptam nemrég egy üzenetet, hogy szeretne Szandrának egy dalt, mert ügyesen végigcsinálta a kezelést ma is, bája legszól a csokó, hogyha megoldható. Milyen kezelés volt ez, Andi, mert azt nem árultad el nekünk, de a dal mindenféleképpen jön, illetve szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki már nagyon-nagyon várja bája Lex és Nagy Bogi közös dalát. A social media ezzel van tele napok óta, és csak várjuk, hogy végre megjelenjen ez a dal. Egyébként Nagy Bogi mostanában hatalmasat tarol, tehát bárkivel bármilyen közös dalt ad ki, az azonnal ott van a top listák élén. A BSV-vel, egyedül, Dessel, szóval tényleg zseniális, én azt gondolom, és hát mi méltán büszkék lehetünk rá, ugyanis Nagy Bogi Balmazújvárosról származik. Van ez a lá-

A Jó szólt itt a Best FM-en a 104.6-on Margitka kérésére. Most viszont Imre üzenetét olvasom. Tégláson a tüzépnél Hajdúhatházról Téglásra közlekedőket a Fehér Asztrából mérik. Figyeljetek oda! Köszönjük szépen, Sipi, az útinfót. Érkezik neked egy dal itt a déli kívánság műsor zárásaként. Remélem, hogy Dash és Youngfly közösét te is szereted. Csak úgy, ahogy René, akinek egyébként a választása volt. Én viszont búcsúzom. A délután már Balogh Vilivel tölthetik. Mi legközelebb majd hétvégén találkozunk. Az éteren keresztül addig is vigyázzon mindenki magára, és reméljük, hogy az időjárás is össze fogja szedni végre magát, mert az nem normális, hogy én ma garbót kellett, hogy felvegyek. De hát ez így van, mert ha hűvös van, akkor hűvös van. Na vigyázzanak magukra tényleg, hogyha úton vannak, vezessenek óvatosan, a munkaidő után pedig jó pihenés mindenkinek. Az elmúlt 4 órában Morva és Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Hamarosan véget ér a tenfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan véget ír a tenfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra, számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol tenfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a tenfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debreceni Egyetemhez kötődő eseményen a csapatoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, miközben sürgősségi helyzeteket modellező szituációkat oldottak meg. A verseny célja az volt, hogy a résztvevők valósághű körülmények között próbálhassák ki tudásukat, és gyakorolhassák azokat a beavatkozásokat, amelyek akár emberéleteket is menthetnek. A feladatok között szerepeltek sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, ahol nem csak szakmai felkészültségre, hanem gyors reakcióra és jó együttműködésre is szükség volt. A szervezők szerint az ilyen programok különösen fontosak a leendő szakemberek számára, mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt.
0: A

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tuba Tanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tuba Tanya. Töltődés a természetben.
2: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
4: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
3: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
4: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
3: Báb előadás? De jó!
4: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

melyik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdúbiharban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi Kártya program segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás bővítése is. A szakemberek szerint a kedvezményes konstrukciók különösen fontosak egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások számára a kiszámítható finanszírozás komoly versenyelőnyt jelenthet. A program népszerűsége továbbra is töretlen, és az érdeklődés alapján várhatóan a következő időszakban is sok cégen majd a lehetőséggel, hogy stabilabb alapokra helyezze működését és fejlesztési terveit. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacsal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
0: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen. Számolt be róla az univer.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: Köszönjük szépen a híreket. A Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 3 óra elmúlt. Megadjuk ennek a délutánnak is a háttérzenéjét, hozzuk a legütősebb kedvenceket, hogy egy kicsit könnyebb legyen az, ami még hátra van a munkaidőből. Kezdhetünk? Jön a Szolvév és a Kalandor.
5: A hírek után

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 104.6. Ez itt a Best FM. És akkor ahogy az előbb megígértem önöknek, jöjjön a ma délutáni játékkérdés. Ugye a hétvégén rendezzék a Pizza Majálista Fandango étteremben, május 16-án, vagyis szombaton reggel 9-től este 10-ig várnak mindenkit a Debreceni Ibolya utca 1 szám alatt a Fandangóban. Rengeteg program, például lesz csocsó, léghoki, biliárd egész nap, a nap folyamán többször is élőben zenél a Paradise Flow, meglepetés, flashmob és még sok minden más. És hát ami a lényeg, friss helyben készült olasz pizza és korlátlan limonádé fogyasztás helyben fogyasztva csak 1500 forint, szervizdíj felszámolása nélkül, pizza elvitelre aznap szintén 1500 forint, csomagolási díj felszámítása nélkül, szóval érdemes lesz ellátogatni. Tehát Pizza Majális a Fandango étteremben most szombaton reggel 9-től este 10-ig Debrecen Ibolya utca 1. Nyerjenek egy 10 000 forintos Fandango utalványt, mondom a ma délutáni kérdést. Figyelnek? Milyen programok várnak önökre a Pizza Majálison? Legalább hármat soroljanak föl. Én az előbb elmondtam egy csomót, legalább hármat várok a 30-933-104-6-ra, és ha van egy kis szerencséjük, akkor besebelhetnek egy 10 000-es Fandango utalványt. Szóval 30-933-104-6, jöhetnek a válaszok.
2: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
3: Kardó, az alvás szakértője.
4: Pizza Majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
6: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

Ez itt a Best of a 104.6-on, és ez volt a Futni mentem című film betétdala. Hát az a helyzet, hogy mi is mehetünk futni, mert hogy Fuss velünk címmel szimpátia futóversenyt rendeznek hamarosan Debrecenben, és ezen bárki elindulhat, korra nemre való tekintet nélkül. Lehet jelentkezni egyénileg, lehet indulni családdal, baráti társasággal, munkahelyi kollektívával. Bárki elindulhat, az a lényeg, hogy minél többen legyenek ott, és fussanak, mozogjanak egy kicsit. A verseny május 28-án lesz az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Előzetesen regisztrálni kell, hívják a 0630 210-2760-as telefonszámot. Tehát a lényeg az, hogy minél többen mozogjanak majd együtt, tehát Fuss velünk, szimpátia futóverseny május 28-án Debrecenben az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Mi pedig rohanunk tovább most Chris Brown dalával. Ez itt a Yeah, Yeah, Yeah!

0: volt a Republik, és a Szeretni valakit valamiért itt a Besten. Önök is lassítsák a tempót egy kicsit, mert...
1: Szia! A Mák utcai trafi dolgozik. Jó utat mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, Rolandot hallottuk, tehát a Mák utcán mérnek a rendőrök. A DKV pedig hát előre elnézést kér önöktől, mert az éjszaka egy kicsit zajongani fognak. Pályakarbantartási munkákat fognak végezni a villamos pályán a Szent Anna utca elnevezésű megálló környékén. Késő este kezdik a munkát, hogy a forgalmat ne zavarják, viszont lehet, hogy hangosak, zajosak lesznek, úgyhogy a környéken lakóktól már előre elnézést és megértést kérnek. Tehát ma éjszaka a DKV fog villamospálya karbantartást végezni Debrecenben a Szent Anna utca elnevezésű megállóban. Mi zajongunk egy kicsit, David Guetta dalajon a Besten.

Aha, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 8 perc múlva délután 4 óra lesz, és hát fontos meccs a hétvégén, ugyebár jön a labdarúgó NB1 utolsó fordulója, rég volt ennyire izgalmas a bajnokság hajrája, azért ilyenkorra már általában el szoktak dőlni a nagy kérdések, most pedig még az első 6 hely sorsa lényegében az utolsó fordulóban fog kialakulni, a Loki a bronzéremre hajt, ezért az Újpestet kellene megvernünk. Maga a meccs az szombaton 17 óra 15 perctől lesz. A legtöbb meccset a fordulóban egyébként szombaton 17-15-től játsszák, pont azért, hogy ne lehessen trükközni az eredményekkel. A szurkolókat már délután 4-2-től várják a Match Day Fesztiválra a Red and White-hoz, illetve most kivételesen, hát mégiscsak az utolsó forduló, a mérkőzés után is folytatódik a buli, reméljük, hogy lesz ok az ünneplésre. A meccs előtt átadják a Zilahi díjat, a szurkolóktól pedig azt kérik, hogy aki csak teheti, pirosban menjen, hogy pirosban pompázon az egész lelátó. Tehát szombaton 17-től 15 perctől az NB1 utolsó fordulójában DVSC Újpest. Hajrá Debrecen! Megyünk a bronzéremért és a nemzetközi szereplésért. Mi pedig megyünk tovább a Valmarral. Itt van tőlük a volt pár alkalom.

0: Ezt a Fömet hallgatják a 104.6-on, mindjárt 4 óra, jönnek a hírek, de előtte nézzük meg, hogy ki élet a 10.000 forintos utalvány.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
5: A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
6: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
7: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
6: Minőség, tradíció, kedvező ár.
7: Hajdúhús.
8: Az aranyútja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolat készítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépőjegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció Déri Múzeum.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Ugye pár perccel ezelőtt elindítottuk a Fandango étterem ma délutáni játékát. Ők pizzamajálist rendeznek most szombaton, reggel 9-től este 10-ig. Rengeteg pizzával és rengeteg programmal várnak mindenkit. A mai kérdésünk az volt, hogy soroljanak föl nekünk legalább 3 programot, ami majd várja a kilátogatókat. Sok helyes válasz érkezett, a helyesen válaszolók közül pedig Kata, itt vagy velünk? Szia!
9: Igen.
0: Figyelj, térjünk a lényegre. Mondj nekem 3 programot, amivel várnak téged is majd a pizza majálison a Fandango étteremben.
9: Igen, tartalékok és biliárd.
0: Tökéletes, nagyon jó. Azért még mondok néhányat, például egész nap többször zenél majd a Paradise Flow zenekar, lesz egy meglepetés flashmob, és hát a lényeg az a rengeteg kedvezményes áru és nagyon finom pizza lesz. Mégiscsak azt hiszem, hogy arról fog szólni Isten igazából a nap. Melyik a kedvenc pizzád? Az ingyen pizza, az a legjobb, nem?
9: Igen.
0: Azt mindenki szereti. Hát figyelj, nem, hogy ingyen pizzát kapsz, hanem tulajdonképpen még ők fizetnek neked, érte? A nyereményed egy 10.000 forint értékű Fandango utalvány. Gratulálok hozzá!
9: Köszönöm
0: szépen! Ezt fel tudjátok használni majd szombaton a Fandango étterem pizza majálisán. Jó étvágyat kívánunk!
9: Köszönöm szépen!
0: És ha most nem sikerült nyerni ők, ne aggódjanak, mert a játék holnap is folytatódik egy újabb kérdéssel.
2: Reklámot hallottak.
10: Megalakult Magyar Péter kormánya. Kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a gyógyszerész tudományi karon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek, számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területén észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített felkészítést, ami pedig növeli a keresztelnyeződés kockázatát.
10: Új életmentő pontot avattak a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán, amely sürgős helyzetekben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek. Még a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiarban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
12: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 4 óra elmúlt, úgyhogy lassanként ki lehet engedni a munkahelyi fáradgőzt, és go haza! Útközben is a Best FM lesz a jó választás, higgyék el, hogy velünk még a délutáni csúcsforgalom is mosolygósabb lehet egy picit. Tessék itt egy nagy kedvenc, Bruno Mars és az I Just Might.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
14: Most is veled, Best FM.

Debrecen kedvencei a 104.6 szólnak, megindult hazafelé mindenki, és sűrű az élet az utakon. Még mindig aktuális, a Vezér utcán ugye lerobbant egy katonai busz, és eléggé feltartja a forgalmat. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Mondjuk mi most úgyis vonattal megyünk tovább. Itt a Train és a Hey Soul Sister, ez a Best a 104.6-on.

0: egy hatot hallgatják. Jó utat hazafelé mindenkinek. A Mák utcán nagyon óvatosan, mert a Trafibox dolgozik. Illetve ma reggel Szennyvíz csatorna hiba elhárítást kezdett a vízmű a Sólyom utcán, úgyhogy az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti szakasz teljes egészében lezárták, csak az ott lakókat engedik be. A többieknek kerülni kell. Hogyha a Budai Nagyantal utca felé tartanak, akkor a Hold utcát tudják használni, ha pedig a Veres Péter utca felé tartanak, akkor az Ecsedi István utca felé tudnak kerülni. Várhatóan június 30-áig lesz ott ez a helyzet. Óvatosan.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: És ha már közlekedés, akkor ki más is jöhetne, mint Kocsis Tibi.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ugye pár perccel ezelőtt elindítottuk a Fandango étterem ma délutáni játékát, ők pizza majálist rendeznek most szombaton, reggel 9-től este 10-ig rengeteg pizzával és rengeteg programmal várnak mindenkit. A mai kérdésünk az volt, hogy soroljanak föl nekünk legalább 3 programot, ami majd várja a kilátogatókat. Sok helyes válasz érkezett, a helyesen válaszolók közül pedig Kata, itt vagy velünk, szia!
2: Igen.
1: Figyelj, térjünk a lényegre! Mondj nekem 3 programot, amivel várnak téged is majd a pizza majálison a Fandango étteremben.
2: Igen, tartalékok és biliárd.
1: Tökéletes, nagyon jó. Azért még mondok néhányat, például egész nap többször zenél majd a Paradise Flow zenekar, lesz egy meglepetés flashmob, és hát a lényeg az a rengeteg kedvezményes áru és nagyon finom pizza lesz. Mégiscsak azt hiszem, hogy arról fog szólni Isten igazából a nap. Melyik a kedvenc pizzád?
2: Nincsen.
1: Az ingyen pizza, az a legjobb, nem?
2: Igen.
1: Azt mindenki szereti. Hát figyelj, nem, hogy ingyen pizzát kapsz, hanem tulajdonképpen még ők fizetnek neked, érte? A nyereményed egy 10.000 forint értékű Fandango utalvány. Gratulálok hozzá!
2: Köszönöm.
1: Ezt fel tudjátok használni majd szombaton a Fandango étterem pizza majálisán. Jó étvágyat kívánunk!
2: Köszönöm szépen!
1: És ha most nem sikerült nyerni ők, ne aggódjanak, mert a játék holnap is folytatódik egy újabb kérdéssel.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányos XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Csak az a szép zöld gyep.
9: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, we're the Pussycat Dolls.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
15: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
10: A Best FM.

0: 5 perc elmúlt fél öt. Ő volt Rihanna itt a Best FM-en a 104.6-on. Jó utat hazafelé. Én pedig hát megadom az engedélyt. Lassanként rá lehet moccanni a mai kívánság műsorra. 5-től 7-ig önök lesznek a zenei szerkesztőink. De hát már most fölveszem az előrendeléseket. Kinek mit játszhatok majd? Írják meg a 3933-1046-ra. Vagy még jobb, hogyha fölhívnak és egy kicsit dumálunk is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Hívjanak akár már is. 5 órától 7 óráig ma is kívánság műsor. És hogy addig mit hallgattunk? Hát például jön Madonna és a Like a Prayer, de előtte itt van Calvin Harris.

0: mert hallgatják a 104.6-on, a hazafelé tartanak, akkor mindenképpen tudjanak róla, hogy leskelődik a Trafipax a Faraktáron és a Mák utcán is. Mérnek, ne adjanak munkát nekik.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Kézilabda, izgalmas hétvégéje lesz a DVSC Schefflernek. A Fradi otthonában játszunk szombat délután. Hát a szurkolók többsége valószínűleg már tudja, de azért mondjuk el még egyszer, hogy az előzetes tervekhez képest korábban kezdődik a meccs a tévés közvetítés miatt. 15 óra 15 perckor lesz a kezdő sípszó, tehát szombaton 15-15-től játszunk a Fradi otthonában. Akik elkísérik a csapatot idegenbe, azoknak ez fontos lehet. Hajrá Debrecen, hajrá lányok! És hajrá kívánság műsor, mi 10 perc múlva kezdünk, 5 órától önök válogatják a zenéket, az 500-540-en már hívhatnak, és elmondhatják, hogy mit szeretnének. Közben pedig itt a Technotronic, és a...
3: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, ez volt New Week és a My Love. Amit eddig beszéltünk az utakkal kapcsolatban, szinte minden aktuális. A Faraktár utcán még mindig dolgozik a Trafipax, a Vezér utcán pedig egy lerobbant busz tartja fel a forgalmat, ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Mi pedig közben szép óvatosan elindítjuk a mai kívánság műsort, hogy még izgalmasabb legyen a dolog, egy páros Loki jegyet is bedobok a közösbe. Ezt megnyerhetik, hogyha dalt kérnek. 30 933 104 6, ide kell írni, SMS és Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. Kezdődjön a mai kivi, egy nagy magyar slágerrel, a per pillanat legnagyobb magyar slágerrel nyitunk.
1: Remélem egyszer magyar leszek újra, az égig emel mégis nehéz a súlya.
0: Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra, a hírek után majd kiderül, hogy ki kérte. Szóval kérjenek dalokat, és nyerjék meg a két belépőt is a hétvégi Loki meccsre.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
4: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
6: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
5: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
6: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
5: Báb előadás? De jó!
6: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
7: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
8: Kardó, az alvás szakértője.
9: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
10: Hamarosan véget ér a támfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Hamarosan véget ír a támfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra. Számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol támfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a tápfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
11: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagydaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
10: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debreceni Egyetemhez kötődő eseményen a csapatoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, miközben sürgősségi helyzeteket modellező szituációkat oldottak meg. A verseny célja az volt, hogy a résztvevők valósághű körülmények között próbálhassák ki tudásukat, és gyakorolhassák azokat a beavatkozásokat, amelyek akár emberéleteket is menthetnek. A feladatok között szerepeltek sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, ahol nem csak szakmai felkészültségre, hanem gyors reakcióra és jó együttműködésre is szükség volt. A szervezők szerint az ilyen programok különösen fontosak a leendő szakemberek számára, mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
12: És most
13: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy Loki egyet is nyerhetnek a dalkérésükkel. Ha itthon játszik a csapat, akkor ez már csak így szokás erre mifelénk. Aki dalt kér, egyből bekerül a sorsolásba, és a végén valaki nagyon örülni fog. Na hát kezdjünk is neki a mai kivinek. Például Andi kérésére jön majd a fekete vonat és a város másik oldalán. Küldi minden régi ismerősének. Előtte Florian kérése, a C-Block és a Time is Ticking Away. Játszom neked nem sokára. A vonalban pedig a mai első telefonálunk, aki nem más, mint. Halló, szia.
14: Szia. Erzsi vagyok.
0: Szia.
14: A Loki egy, nekem is jöhet.
0: Jó, figyelj, annyi a dolgot, hogy dalt kell kérned, meg egy kicsit szurkolnod kell magadnak, jó? Mert a műsor végén fogjuk kisorsolni.
14: Jó, akkor addig a Nagy Bogi dalát kérem.
0: Igen?
14: És küldöm a férjemnek, hogy szeretem.
0: Rendben van, Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra, ezzel kezdjük a kívánságműsort. Hajrá, Loki, hajrá, Debrecen!
14: Hajrá, Loki.
0: Elindult a kívánságműsor, hívjanak az 500-540-en.

0: Üdv a mai kívánságműsorban, ez itt a Best FM a 104.6-on, és este 7-ig a hallgatóink válogatják a zenéket, mi pedig nem leszünk hálátlanok, valakinek egy páros belépőt, és adunk majd a végén a hétvégi meccsre, ugye az NB1 utolsó fordulójában az Újpestet fogadja a DVSC. Csak kérlek dalt, ennyi az egész. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként mindjárt jön Szandi kérése, Paulina és az ajándék. De ki van a vonalban?
1: Erről szülik, én Tibi vagyok, szeretnék kérni egy zenét.
0: Szia, hallgatlak.
1: Sziasztok, utol a Jazz Beat-ot. Le tudna adjátani.
0: Aha, oké, rendben van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Küldök nektek, mindenkinek, aki szereti, Emunak, meg Zsuzsikának.
0: Tudod, hogy Loki egy is van?
1: Na.
0: Aha, harcban vagy érte. Jó?
1: Oké, köszönöm.
0: A legvégén sorsolunk majd. Hello, hello, hajrá Debrecen!
1: Köszi, hajrá Debrecen!
0: Hajrá, hajrá! És hajrá önök, hiszen este 7-ig a hallgatóink válogatják a zenéket. 500-540 hívják a kívánságműsort, Tiesto pedig mindjárt jön.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugárút 50.
5: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. Debrecendrive.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.
8: A Best FM.
7: A Best FM.

0: Itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és ezeket a kedvenceket most önök válogathatják. Elstartolt a kívánság műsor, tétje is van a dolognak. A dalkérők között sorsolunk majd egy páros belépőt szombatra, amikor a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában itthon játszik a Loki. Az Újpestet fogadjuk, ugye izgalmas meccs, hiszen a harmadik helyezés és a nemzetközi kupa szereplés múlik ezen. Nagyon kell majd a biztatás a miénknek. Szóval valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni a csapatnak. Na de hát ezt majd a végén fogjuk kisorsolni. Addig még teljesítem például nem sokára Gitta kérését. A 90-es évek nagy kedvencét kérte. Ja, majd a Labus és a Be My Lover. A vonalban pedig Kriszta van velünk. Halló, szia!
1: Hajrá, Loki!
0: Hajrá, szia! Akkor ezek szerint te nagyon pályáznál a jegyre, ugye?
1: Igen, nagyon szeretném.
0: Jó, hát még azért rajtad kívül néhányan pályáznak a két belépőre ez a probléma.
1: Tudom, persze.
0: Na, de addig kér valami jó kis dalt.
1: Kérném a TNT-től a Ébren,
0: Ébren álmodtunk. Kinek szóljon?
1: Szóljon Tibinek, hogy szeretem őt.
0: Rendben van, oké. Jön a dal, a műsor végén sorsoljuk a két belépőt, benne vagy a sorsolásban.
1: Szia, Vili!
0: Szia, szia, hello! Ez itt a Best FM kívánság műsora, csörögjenek ide, 500-540.

0: 104 Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. Tudják, hogy miről szól a mai napunk, a két belépőről, a szombati Loki meccsre. Az NBA utolsó fordulójában az Újpestet fogadjuk majd, és hogyha dalt kérnek, akkor elvihetik a páros belépőket. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Renáta, nem sokára a te kérésed szól majd, a te kedvenc dalodat hallgatja majd a város, Ellie Goulding és a Still Falling For You. Viszont, hogyha minden igaz, akkor telefonálunk is van. Halló, szia, Best FM!
1: Hello, Kinga vagyok.
0: Szia.
1: És szeretnék egy számot kérni.
0: Hallgatlak, Kinga.
1: Ha le tudnátok játszani a Ladány Denétől a Ha van még a világon.
0: Ah, hogyne tudnánk lejátszani. Nagyon jó, oké, szuper választás. Kinek küldött, kinek szóljon?
1: Köszönöm. Hát szóljon Mártnak, hogy siessen haza.
0: Jó, rendben van. Téged mennyire izgat föl ez a két ajándék foci egy, amit nyerhetsz?
1: Hát én annyira nem vagyok focis, de van a családban, aki igen.
0: Ja, akkor ha véletlenül megnyered, akkor jó helyen lesz a két egy ezek szerint. Jó, akkor bedobtalak a sorsolási kalapba, jó? A végén sorsolok majd.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ciao. A Ladány benne pedig már is jön itt a kívánság műsorban.

0: Ezt a FM a 104.6-on, és ez itt a Kívánság műsor. Nagyon izgalmas a ma esténk, hiszen miközben Kívánság műsorozunk, játszunk is. Van egy páros belépőnk a szombati Loki meccsre, a mindent eldöntő utolsó fordulójon az NB1-ben. Valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni. Csak annyi a dolg, hogy kérjenek dalt, és már is benne vannak a sorsolásban. Valaki van is velünk a vonalban, ha minden igaz. Halló, szia!
1: Szia, kívánság műsorba szeretnék számot kérni.
2: Itt vagyok, hallgatlak.
1: Lehetne szó a Avicii Waiting for Love?
2: Lehet, oké. Okay. Kinek küldöd?
1: A férjemnek szeretném, ma van a születésnapja.
2: Isten éltesse őt.
1: Boldogságot, egészséget és hosszú együtt töltött éveket kívánok nekünk.
2: Ugyanezt kívánom én is nektek. Mennyire focis a férjed?
1: Nem, szóval kiabott telefonomak, úgyhogy nem akarom.
2: Ja, nem, akkor másnak adjuk majd a Loki egyet, hogyha nem haragszol, jó? De ha átugrotok ide Debrecenbe a meccs a szombaton, akkor...
1: Nem valószínű, de...
2: De inkább az ülinapot ünneplitek. Jó van. Éljen az ünnepet, sok boldogságot neki.
1: Hello,
2: szia! Avicii és a Waiting for Love. Ez a Best FM mai kívánság műsora. Kösz, hogy ilyen jó zenéket kérnek.

0: Megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdúbiharban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi kártyaprogram segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás bővítése is. A szakemberek szerint a kedvezményes konstrukciók különösen fontosak egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások számára a kiszámítható finanszírozás komoly versenyelőnyt jelenthet. A program népszerűsége továbbra is töretlen, és az érdeklődés alapján várhatóan a következő időszakban is sok céggel majd a lehetőséggel, hogy stabilabb alapokra helyezze működését és fejlesztési terveit. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
0: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen. Számolt be róla az unideb.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et és a mai kívánság műsort hallgatják. Jó estét mindenkinek! Mindig rengeteg a kérés, de ma aztán tényleg extra mennyiség van, hiszen nyerni is lehet. Két loki jegy, a végén sorsoljuk a dalkérők között. Na, aki belevezett a két jegyre, az például Lackó, aki az Abbától kért a Winner Takes It All című örök slágert. Játsza neked nem sokára. Egy másik üzenet. Szia, Z vagyok. Szeretném kérni a Kowalskitól az Át egy világon című számot. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Köszönöm szépen. Drága Z, a dalodat mindjárt játszom. Viszont Andor itt van velünk a vonalban. Neked mi szóljon? Halló, szia!
4: Szia! Én ezt az új Taylor Swift dalt szeretném kérni.
3: Igen, Zoplight. Gondolom, erre gondolsz. Kinek szól, kinek küldöd?
4: Hát a páromnak küldöm természetesen.
3: Ki másnak? Üzenet?
4: Hogy nagyon szeretem.
3: Jön Taylor Swift most a Besten.

0: és a győztes mindent visz, The Winner Takes It All, itt a Best FM kívánság műsorában. Hát nálunk is lesz egy győztes, aki majd elviszi a műsor végén a két belépőt a szombati Loki meccsre. A dalkérők között fogjuk majd a legvégén kisorsolni. Szálljanak be önök is a játékba, kérjenek dalt, 39-33-104-6 vagy 500-540, hívjanak, írjanak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Ja, mindjárt a Pointer Sisters és a Jump, ezt Edith küldi a családjának. Előtte pedig a Carson kóma és az immunissá válunk. Ezt egyrészt Brigi küldi a kisfiának, másrészt pedig még kinek szólt, akinek küldött. Szia!
2: Jó napot! Postol Daniel vagyok. Sok szeretettel szeretnék kivonni nektek sok szerencsét a érettségihez, mert tudom, hogy nehéz, és sok jó emléket is.
0: Köszi, hello, szia!
2: Viszont ott az, hogy köszönjük. Nekem azt mond

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Best FM-et hallgatják, és ez itt a mai kívánság műsor. Van ugyebár két Loki jegyünk, és amit a végén kisorsolunk, úgyhogy hívjanak, írjanak.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Na nézzünk is akkor egy Viberre dobott üzenetet. Sziasztok, Diana vagyok. Egy Santana dalt szeretnék küldeni a testvéremnek, Viktóriának szülinapja alkalmából. Üzenjük neki, hogy nagyon szereti őt az egész család. Ilyen Viki, boldog születésnapot. És ki van a vonalban?
3: Hello, szia, egy zeneszámot szeretnék kérni.
0: Szia, hallgatlak.
3: A Karol G-től szeretnék kérni valami latinosabbat.
0: Hát neki nem is nagyon van más, csak latinos szerintem.
3: Tudom.
0: Oké, kinek küldöd?
3: Hát figyelj, aki a latin zenét szereti, mindenkinek.
0: Aki a latin zenét szereti, rossz ember nem lehet? Oké.
3: Van.
0: A focit mennyire szereted?
3: Hát nem annyira, de lenne rá nevő a családba.
0: Akkor dobjalak be a sorsolásba, az a lényeg.
3: Igen, köszönöm.
0: Jó, a végén sorsoljuk a két Loki jegyet. Hajrá, Debrecen!
3: Hajrá, Debrecen!
0: Hát ennél kicsit lelkesebben kell majd szurkolnod.
3: Hajrá, Debrecen!
0: Na, így már jó, oké. Okay. Így már jó lesz, oké. Okay. Hello, szia! Karol G! Itt a Best FM kívánság műsorában.

0: Ez itt a 104.6, és ez itt a Best FM mai kívánság műsora. Fogy az időnk, úgyhogy siessünk. Tudják, nyerni is lehet majd a végén két Loki egyetét. Például, sziasztok, szeretnék egy számot kérni a kicsi lánykámnak és a kisfiamnak, ha lehet a Goldent. További csodálatos napot kívánok, írja Kinga. Természetesen küldjük a gyerekeknek a kedvencüket. Aztán egy másik, szia, én a csodálatos 9 éves nagylányomnak, Lillának szeretnék kérni egy Michael Jackson számot. Kedvenc a Jacko, és imád táncikálni rá. Üzenem, hogy büszke vagyok rá, és szeretem nagyon. Anya az aláírás, Jacko és a Bad szól majd neki, és kíváncsian várom, hogy a következő telefonálunk mit szeretne.
1: Szia, Zoli vagyok. Zenét szeretnénk kérni.
0: A legjobb helyen vagytok. Többen vagytok?
1: Igen, a kisfiammal megyünk edzésre per pillanat.
0: Hogy hívják a srácot?
1: Úgy, Zoltán.
0: Szintén Zoltánnak együtt. Oké, mit játszatok nektek?
1: A tankcsapdától a Loki indulót.
0: Értem a célzást. Ezek szerint akkor jegyet is szeretnétek.
1: Igen, és szeretném küldeni a kisfiamnak, a feleségemnek, akit mindennél jobban szeretek, meg persze az olasz focisulinak, ahol épp tartunk.
0: Milyen poszton játszik a Zoli?
1: Elől, hátul, mikor, hol?
0: Mindenhol jó. Mindenhol ő a legjobb.
1: Nekem igen.
0: Tiszta apja a gyerek.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, ciao, sziasztok, hello, hajrá, Loki, hello.
1: Hajrá,
0: Loki. A kívánság műsor végén sorsoljuk a két belépőt. Ez már nincs is olyan messze egyébként.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia, vagyok, én Imre vagyok. Szeretnék én egy számot. A Fehér Krisztiántól a gyerek is lány, ígyunk valamit elsősorban nektek, Zsuzsinak, Tibinek, meg mindenkinek, aki szereti.

0: Ez itt a Best Fem, a mai kívánság műsor utolsó másodperceivel, de hát ezek az utolsó másodpercek lesznek most a legizgalmasabbak, hiszen most fogjuk odaadni valakinek a két belépőt a szombati Loki meccsre. Nagyon sok kérés van még itt, amikre sajnos már nem lesz idő a dolgokat, mert nem fogom tudni lejátszani, elnézést kérek azoktól, akik kimaradtak, viszont a sorsolásban mindenki benne van, tehát aki dalt kért SMS-ben, Viberen, telefonon, az itt van előttem a sorsolási baseball sapkában, és akkor... szépen bal kézzel ki is húztam a nyertest, akit felhívunk.
1: Halló?
0: Halló, szia Laci, a Best FM rádiótól hívunk téged.
1: Tudtam.
0: Halló, szia, mit tudtál?
1: Hát megéreztem, hogy nyerni fogok.
0: Így van, Lacikám. Hát akkor nagyon nem is mondok neked semmiféle körítést. Az a helyzet, hogy téged sorsoltalak ki, úgyhogy van két belépőd.
1: Nagyon köszönöm, nagyon örülök.
0: A szombati Loki meccsre, amikor ugye itt a utolsó fordulóban az Újpestet fogadjuk, ezen dől el a harmadik hely, meg még sok minden más is, ugye például a nemzetközi kupa szereplés. Na te mit mondasz? Mi lesz a vége?
1: Hát, nyilván nincs más, mindenképp nyerni kell.
0: Hát ez egyértelmű most.
1: Lesz,
0: igen.
1: De ha bármit is akarunk, nyerni kell.
0: Így van, ebben azt hiszem, hogy egyetértünk. Hát azon múlik majd, hogy te hogy szurkolsz. Szombaton 17-15-től DVSC Újpest a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában tiéd a két belépő ma. Gratulálok, jó szurkolást, hajrá Loki!
1: Hajrá
0: Debrecen, hello! Hát akkor Lacihoz került ma a két belépő, de ne aggódjanak, a héten még azért fogunk játszani beugrókért, úgyhogy akinek most nem sikerült, annak is lehet még szerencséje. Én viszont mára elköszönök, a kívánság műsor véget ért. Örülök, hogy együtt tölthettük az elmúlt órákat. Maradjanak a Best FM-mel, tudják, 8 órától Eurotop 40.
2: Megalakult Magyar Péter kormánya. Kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a gyógyszerész tudományi karon. Kis Dániel vagyok.
3: A Best FM-en.
2: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó, elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek, számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területi észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
2: Új életmentő pontot avattak a Debreceni Egyetem gyógyszerész tudományi karán, amely sürgős helyzetekben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúviharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hamarosan véget ér a támfűtési szezon, illetmentő verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan véget ír a távfűtési szezon Debrecenben, a szolgáltató pedig már készül az átállásra, számolt be róla a Dehír. A következő időszakban fokozatosan leállítják a fűtést azokban az épületekben, ahol távfű biztosítja a meleget. A rendszer működését az időjárási körülményekhez igazítják, ezért az átmeneti leülések esetén még lehetnek változások. A szezon lezárása több ezer lakást és intézményt érint a városban, ahol a távfűtés biztosította a megfelelő hőmérsékletet a hidegebb hónapok alatt. A következő hetekben már inkább a rendszer karbantartására és a szükséges fejlesztések előkészítésére koncentrálnak a szakemberek. Hozzátették, ez az időszak fontos abból a szempontból is, hogy a következő fűtési idény indulására minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. A lakóknak ugyanakkor érdemes figyelniük az esetleges tájékoztatásokat és az épületek saját rendszereinek működését is. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
3: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
2: Éles helyzeteket időző feladatokban mérhették össze tudásukat a résztvevők egy különleges életmentő versenyen a Hajdúszoboszlón, számolt be róla a HAON. A Debreceni Egyetemhez kötődő eseményen a csapatoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, miközben sürgősségi helyzeteket modellező szituációkat oldottak meg. A verseny célja az volt, hogy a résztvevők valósághű körülmények között próbálhassák ki tudásukat, és gyakorolhassák azokat a beavatkozásokat, amelyek akár emberéleteket is menthetnek. A feladatok között szerepeltek sürgősségi ellátást igénylő helyzetek, ahol nem csak szakmai felkészültségre, hanem gyors reakcióra és jó együttműködésre is szükség volt. A szervezők szerint az ilyen programok különösen fontosak a leendő szakemberek számára, mert segítenek felkészülni a váratlan helyzetekre. A résztvevők számára ugyan verseny volt az esemény, mégis sokkal inkább gyakorlási lehetőségként tekintettek rá, ahol a megszerzett tapasztalat a későbbi munkában is komoly segítséget jelenthet. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: A hírek után
1: indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 39.

0: A Sztárom a párom című amerikai romantikus film betétdalát hallottuk, amelyet 1999-ben mutattak be Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével. A film zenéjét Trevor Jones szerezte, emellett pedig számos előadó írt dalokat a filmhez, többek között Elvis Costello, Shania Twain vagy éppen Ronan Keating. 1969-re ugrottunk vissza itt az Eurotop 40-ben, ebben az évben mutatták be ugyanis a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című amerikai western filmet, amely egy vadnyugati fosztogató banda életét mutatja be, ám a törvény őrei, a sheriffek megunják a garázdálkodást, és fejvadászokkal együtt indulnak levadászni a túlságosan elszemtelenedett rablópárost. Hogy milyen zene is passzolt akkoriban ehhez a filmhez, azt már is mutatom itt a Best FM-en, egykori kedvenc filmzenéink között.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Bocs. Ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felér egy házassággal.
4: Bucs! Mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt, rabolt.
3: De aztán lovagias barom vagy, azt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 32.

magyar alternatív dalköltészet egyik legismertebb klasszikusa, a Csillag vagy Feske című dal, a Kispál és a Borz énekesétől Lovasi Andrástól szólt az elmúlt percekben, amely az idők során a Csík zenekar feldolgozásában is tett egy lépést a népdallá válás útján. A zenekar sikereit Lovasi András jellegzetes énekének és a szokatlan szürrealizmusba hajló dalszövegeinek is köszönheti. A vajdasági születésű Rózsa Magdi számos díjat kapott már pályafutása alatt, aki ezt többek között énekesi dalszerzői munkásságával, karitatív, elesetteket segítő tevékenységével is kiérdemelte. 2016-ból ez már az Április című dal.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: Egy újabb topsláger.
1: Újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Eurotop 40. A 27.

0: Megalakult Magyar Péter kormánya, Hajdúbiharban is kaptak kedvezményt a vállalkozások, úszásoktatók tanácskoztak az egyetemen. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Közel 3000 hajdúbihari vállalkozás jutott kedvezményes finanszírozáshoz a Széchenyi Kártya program segítségével az idei évben, számolt be róla a Dehír. A vállalkozások továbbra is élénken érdeklődnek a konstrukció iránt, amely sok esetben a működéshez, fejlesztésekhez vagy beruházások megvalósításához nyújt segítséget. A térségben működő kis- és középvállalkozások jelentős része használta ki a program kínálta lehetőségeket, amelyek kedvező hitelkonstrukciókkal támogatják a gazdasági szereplőket. A tapasztalatok szerint sok cég nem csak a napi működés finanszírozására fordítja a forrásokat, hanem gépbeszerzésre, technológiai fejlesztésekre, vagy éppen kapacitás bővítése is. A szakemberek szerint a kedvezményes konstrukciók különösen fontosak egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások számára a kiszámítható finanszírozás komoly versenyelőnyt jelenthet. A program népszerűsége továbbra is töretlen, és az érdeklődés alapján várhatóan a következő időszakban is sok cégen majd a lehetőséggel, hogy stabilabb alapokra helyezze működését és fejlesztési terveit. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacsal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
0: Az úszásoktatás jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetemen. Számolt be róla az univer.hu. A találkozón oktatók és sportszakemberek osztották meg tapasztalataikat, miközben az utánpótlás nevelés kérdései is előtérbe kerültek. A résztvevők áttekintették azokat a módszereket, amelyek segíthetik a fiatalok biztonságos és eredményes úszásoktatását. Szó esett a sportág oktatási hátteréről, a gyakorlati tapasztalatokról, valamint arról is, hogy hogyan lehet még több gyermeket bevonni a rendszeres mozgásba. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az úszás nem csak sporteredmények miatt fontos, hanem alapvető biztonsági készségként is jelentős szerepet játszik. A tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy az oktatók megosszák egymással a bevált módszereket és az új kihívásokra adott válaszokat. A cél hosszabb távon egy még hatékonyabb és korszerűbb oktatási módszer kialakítása. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: Slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
7: Európa 40.
8: Hey, it's David Geller.
9: Miley Cyrus.
10: Ed Sheeran.
11: Charlie Puth.

0: egy jó dallal.
1: A munka is jobban pörög.
0: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
2: Eurotop 40. A 25.

Az elmúlt percekben a 80-as évek elején jártunk, ekkor alakult meg Los Angelesben a Bangles nevű lánycsapat, és ekkor rögzítették első dalukat The Real World címmel, ami még nem hozta meg a várva várt áttörést. A Bangles a világ egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb női zenekara. A világ sikere két évet kellett várni a lányoknak, mert 86-ban az imént hallott Manic Monday című dal beütött. Ez az a dal, amely egészen biztosan elhangzik egy hétfői napon a Föld valamelyik rádiócsatornáján. A Blue nevű formáció és a nemzetközileg elismert szupersztár Elton John összeálltak. Elton 76-os nagyslágere a Sorry Seems to Be című szerzemény új verziójának elkészítése kedvéért. A közös munka lehetősége akkor merült fel a srácokban, amikor Lil Ryan-nak, a fiú csapat egyik tagjának az az ötlete támadt, hogy a Blue-nak ezt a régi slágert érdemes lenne feldolgoznia. Érkezik tehát Elton John és a Blue közös dala Sorry Seems to Be, amely 2003-ban hódította meg a világot újra.

0: A debreceni Desperado 2002-ben dobta piacra a második Gyere és álmodj című dalát, ami megjelenése után hamarosan aranylemez lett, és ezzel egy időben az első albumuk is elérte az aranyminősítést. 47 éves korában örökre elment Cipő, a Republik frontembere, a magyar zene élet egyik meghatározó személyisége. Halála az egész országot megrendítette, dalai nagy része pedig új értelmet nyertek. Érezhetők bennük a búcsúzás, amelyet még életében megfogalmazott. Ilyen volt például a most következő, ha még egyszer láthatnám című dala is.
1: Ha megy

0: Megható,
1: ha
0: megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább,
1: ha
0: megkérdeznék.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvenci. Eurotop 40. A 16.

0: Megalakult Magyar Péter kormánya. Kiderült, mi a labor eredménye a bevizsgált debreceni folyadéknak. Életmentő pont a Gyógyszerésztudományi Karon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnök ki az országgyűlés. Nyilvánosságra kerültek azok a laboreredmények, amelyek a Debrecenben működő akkumulátorgyárból származó elszíneződött folyadékkal kapcsolatban készültek, számolt be róla a Dehír. A folyadék pH értéke 7,8 volt, a hőmérséklete pedig 18,4 Celsius fok. Veszélyes anyagot vagy olajszármazékot nem tartalmaz, fogalmazott a portál. A vizsgálatok eredményeit azután ismertették, hogy korábban több kérdés is felmerült a gyár területén észlelt jelenséggel kapcsolatban. A hatósági és szakmai vizsgálatok célja az volt, hogy pontos képet adjanak arról, milyen anyagról lehet szó, és jelenthet-e bármilyen kockázatot a környezetre vagy az emberekre. A közzétett laboreredmények alapján értékelték a minták összetételét, miközben a városban továbbra is kiemelt figyelem övezi az ipari beruházások környezetvédelmi kérdéseit. Az ügy különösen nagy érdeklődést váltott ki, ezért a vizsgálatok részletei és következtetései is hangsúlyos szerepet kaptak. A szakemberek szerint fontos, hogy minden hasonló esetben gyors és átlátható tájékoztatás történjen, mert ez erősítheti a lakosság bizalmát és segíthet tisztázni a felmerülő aggályokat, írták. Reformtételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
0: Új életmentő pontot avattak a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, amely sürgős helyzetekben nyújthat gyors segítséget, számolt be róla az unidep.hu. Az intézkedés célja, hogy szükség esetén minél gyorsabban rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyek akár életet is menthetnek. Az új pont kialakításával a hallgatók, dolgozók és az egyetemre érkezők nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen vízhelyzet esetén gyorsabb beavatkozás válhat lehetővé. A kezdeményezés részeként olyan felszerelések is helyet kaptak, amelyek kritikus pillanatokban segíthetik az első segélynyújtást. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy minél többen tisztában legyenek az alapvető életmentő lépésekkel, és tudják, hova fordulhatnak segítségért. Az egyetem hosszabb távon is fontosnak tartja az egészségbiztonság erősítését, ezért hasonló kezdeményezések a jövőben más helyszíneken is megjelenhetnek. A napi maximum hőmérséklet 18 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
5: egy kontinens.
3: Slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
3: Európa Vidám
5: Vidámzenék.
3: Vidámzenék a munkalendületéhez.
5: Munkalendületéhez.
3: Ez
5: a Best FM. A kedvencek rádiója. Európa 40. A 13.

George Michael kétszeres Grammy-díjas angol énekes dalszerző az 1980-as években lett népszerű, amikor is megalapította a Wham nevű popduót egykori iskolatársával. Az elmúlt percekben a Careless Whisper című dala szólt, amely az amerikai Billboard listán 8

Sor tudott az élre törni. George Michael egyébként haláláig az észelleni küzdelem egyik élharcosa volt. Szinte üstökösként robbant be 2005-ben az álmos téli hónapokban Kemaru első nagy slágerével, a Femme Like You-val, amely pillanatok alatt a rádiók és a diszkók legnagyobb kedvence lett, időközben pedig az évdala kitüntető elismerést is megszerezte, mi pedig már is meghallgatjuk 2005 egyik number one slágerét itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben. Yes.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
0: Eurotop 40. A nyolcadik.

1983. októberét írunk, amikor is Végvári Ádám és Csepregi Éva a Neoton Familiából elnyeri a Yamaha Fesztivál nagydíját a Most halott holnap hajnali című dallal. Itthon pedig évről évre piacra dobtak egy-egy Neoton Familia stúdióalbumot, amely minden évben garantálta a slágereket. Az Eurotop 40 eheti legjobb 5 dalát nem sokára felfedjük a Best FM hallgatói előtt, de csak a Unique dala után, amely szintén egykori hazai kedvencként erősíti a listánkat. A Unique ugyanis a hazai könnyűzenében egyedülálló hangzásvilágával, intellektuális szövegvilágával és előremutató hangszerelésével hódította meg a közönséget, na és persze Völgyesi Gabi kitűnő hangjával.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A második.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: Egy 2010-es klub kedvenc, kicsit újra gondolva. A dal címe változatlanul Turn the Lights Off.
4: 9. lett David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I közöse a Gone Gone Gone. 8. lett Harry Styles újdonsága.
6: 7.
4: ezen a héten a Stranger Things Steve Harringtonja, művész nevén Joe, dala pedig az End of Beginning. 6. Ray, aki nagy hívvel keresi a nagy őt.
6: 5.
4: Taylor Swift és a Fate of Aphelia. A 4. helyen Bibi Rexha, aki a Fateless dalát dolgozta fel. Ez a New Religion.
6: 3. ezen a héten
4: Taylor Swift és az Upper Light.
6: 2. lett
4: Alex Warren újdonsága, a Fever Tree.

0: Az Eurotop 40
1: heti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első. Bruno Mars újdonsága. I just might.

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Servác nevű hallgatóinkat, a Servác latin-német eredetű férfi név jelentése megszabadított. Legjobban a fagyos szentek közül ismerjük ezt a nevet, és természetesen önt is, kedves Servác, aki reméljük nem hoz nekünk hideget, és most a rádiót hallgat.

your face. The hands to the sky. The bass drum. The groove.